0: Csak jó zene. Ez a Sunshine FM.
1: Jól mondta az anyukám, mindig az volt a hibám, hogy a szívem navigál, nincs orvosság. Minden rosszabb nap után van egy jobb is, ami vár. Addig húzom az igát, bad boys don't cry.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebbek a Sunshine FM-en.
1: Tovább nyomoz a NAV egy uniós támogatásokat érintő ügyben. Megújult a MÁV Plusz alkalmazás. Lebukott egy 800 milliós számlagyár. Jönnek a Sunshine FM hírei Szűcs Istvántól.
0: Közlekedési információk a Sunshine FM-en.
1: Forgalomkorlátozásra kell számítani az M3-as autópályán. A Vásáros Nagymény felé vezető oldalon Hajdúnánás térségében a 199-es és 200-as kilométer szervény között új terelés épült ki. Ezért ezen a szakaszon csak a belső sáv használható. Emellett a 267-es kilométernél található Máté Szalka Szatmári Mérti csomópont Budapest felé vezető felhajtó ágát is lezárták. Az autósok a 254-es kilométernél lévő Nyírbátor Ófehértó Baktalóránt háza csomóponton keresztül tudnak visszatérni az autópályára. A közlekedőknek érdemes fokozott figyelemmel és hosszabb menetidővel számolniuk. Balesetmentes közlekedést kívánunk!
0: Hírek a Sunshine FM-en.
1: Június 19-től minden webáruháznak kötelező elektronikus elállási lehetőséget biztosítania a vásárlók számára. Az új szabály szerint a fogyasztók egy könnyen elérhető online felületen is jelezhetik, ha élni szeretnének a 14 napos elállási jogokkal. A változás nem jelent újdonságot, csupán egyszerűbbé teszi az ügyintézést. A webshopoknak olyan rendszert kell működtetniük, amelyen keresztül a vásárlók elektronikusan benyújthatják elállási nyilatkozatukat, a kereskedőknek pedig vissza kell igazolniuk annak beérkezését. A szakértők szerint a módosítás több tízezer magyar webáruházat is érint, de jelentős fennakadásokra nem kell számítani. Az előző évi 4,4%-os inflációhoz igazodva emeli szolgáltatásainak díját mindhárom nagy hazai mobilszolgáltató, a Magyar Telekom és a Jettel júliustól, a VAN pedig szeptembertől vezeti be az új árakat. A változás elsősorban a korábban megkötött mobil és egyes vezetékes előfizetéseket érinti. A szolgáltatók közlése szerint a percdíjak, az SMS-ek és a forgalmi díjak nem változnak. A Telekom több idén bevezetett csomagot mentesít az emelés alól, míg a VAN egyelőre nem módosítja vezetékes internet és televíziós szolgáltatásainak díját. Az érintett ügyfelek a következő hetekben részletes tájékoztatást is kapnak. Videós kampányt indít a Betesda Gyermekkórház a gyermekek és fiatalok lelki egészségének támogatására. A rövid közérthető videók olyan fontos témákat dolgoznak fel, mint a szorongás, a teljesítménykényszer, az önértékelési problémák és a segítségkérés lehetőségei. A szakemberek szerint a tanév végén és a bizonyítványosztás időszaka sok gyermek számára jelenthet fokozott lelki terhelést, miközben a jó tanulmányi eredmények sem feltétlenül jelentenek érzelmi egyensúlyt. A sorozat a nyári szünet során jelentkező magány és elszigetelődés kérdésére is kitér, és gyakorlati tanácsokkal kíván segítséget nyújtani a családoknak. Másodfokú hőségriasztást rendelt el az országos tisztifőorvos az ország teljes területére. Az idei első jelentős hőhullám különösen megterhelő lehet a szervezet számára, mivel még nem alkalmazkodott a tartósan magas hőmérséklethez. A szakemberek most azt javasolják, hogy a lakosság fokozottan figyeljen a megfelelő folyadékpótlásra, elsősorban víz vagy cukormentes italok fogyasztásával. Érdemes kerülni az alkoholt, a magas koffein és cukortartalmú italokat, valamint a nehéz és zsíros ételeket is. A legforróbb órákban ajánlott árnyékban tartózkodni és mellőzni a megterhelő fizikai munkát vagy sporttevékenységet. Az elővigyázatosság és a tudatos felkészülés segíthet a hőség egészségügyi kockázatainak csökkentésében. Nemzetközi együttműködésben számolt fel a NAV és a szlovák pénzügyi nyomozóhatóság egy bűnszervezetet, amely illegális cigarettagyárat működtetett az Alföldön. Az öt tagból álló csoport professzionális gépsorokkal gyártott hamis dohánytermékeket, miközben az alapanyagokat Szlovákiában tárolták. A nyomozás szerint az elkövetők fejlett technikai eszközöket, kommunikációs blokkolókat és titkosított csatornákat használtak a lebukás elkerülésére. A hatóságok most összehangolt akcióban csaptak le egyszerre több helyszínen, és mintegy 1 milliárd forint értékű vagyont foglaltak le. Levette az Alkotmánybíróság teljes ülésének napirendjéről a köztársasági elnök alaptörvény értelmezési indítványát, Polt Péter a testület elnöke. Az Alkotmánybíróság közlése szerint 7 alkotmánybíró személyes és közvetlen érintettségre hivatkozva kizárási okot jelentett be, ezért az ügyben a teljes ülés nem határozatképes. Súlyog Tamás június 11-én fordult az Alkotmánybírósághoz, kérve az alaptörvény elfogadására és módosítására vonatkozó rendelkezések értelmezését. Az államfő indítványát azzal indokolta, hogy az elmúlt időszak politikai nyilatkozatai felvetették egyes közjogi méltóságok elmozdítását célzó egyedi helyzetekre szabott alaptörvény módosítások lehetőségét. Június 15-től módosulnak a Széchenyi Kártya program több likviditási hitelkérelmének kamatfeltételei. A Széchenyi Folyószámla Hitel Max Plus, a Széchenyi Likviditási Hitel Max Plus, a Széchenyi Turisztikai Kártya Max Plus kamata a jövőben a háromhavi bubor értékéhez igazodik, amely jelenleg 5,89%. A változás azokat a szerződéseket érinti, amelyeket július 15-e után kötnek meg, amíg a június 18-áig befogadott hitelkérelmek esetében még a korábbi fix 3%-os kamat alkalmazható. A kormány indoklása szerint a módosítás célja a program költségeinek csökkentése és annak megakadályozása, hogy a kedvezményes hiteleket egyes vállalkozások befektetési célokra használják fel. A beruházási hitelkonstrukciók feltételei változatlanok maradnak. Nyári diákmunkát támogató programot indított a Szociális és Családügyi Minisztérium. A kezdeményezés célja, hogy bértámogatással ösztönözze a 16 és 25 év közötti nappali tagozaton tanuló diákok és hallgatók nyári foglalkoztatását. A programban részt venni kívánó diákok már regisztrálhatnak, a munkáltatók pedig támogatási kérelmet nyújthatnak be a területileg illetékes járási hivatalokhoz. A támogatás július 1-e és augusztus 31-e között kezdődő és befejeződő határozott idejű foglalkoztatásokra vehető igénybe. A program célja, hogy a fiatalok munkatapasztalatot szerezzenek, miközben a munkáltatók is könnyebben biztosíthatnak nyári állás lehetőségeket. Költségvetési csalás gyanúja miatt nyomozást rendelt el a Budapesti Gazdasági Ügyészség, a MOL, új Európa Alapítvány egyes támogatási kifizetéseivel kapcsolatban. Az eljárás még egy februárban benyújtott feljelentés nyomán indult, amely szerint az alapítvány által mecenatúraként elszámolt támogatások egy része valójában reklám vagy szponzorációs szolgáltatás lehetett. A feljelentés szerint a támogatott szervezeteknek az alapítvány nevének és logójának megjelenítését, valamint kommunikációs feladatok teljesítését kellett vállalniuk. A NAV korábban elutasította a feljelentést, azonban az ügyészség a panaszvizsgálat során arra jutott, hogy a bűncselekmény gyanúja nem zárható ki. Az alapítvány egyébként 2024 végéig mintegy 7,5 milliárd forintnyi, valamint közel 30 millió euró értékű támogatásról döntött. Soron kívüli szakmai vizsgálatot rendelt el több országos kulturális intézményben Tar Zoltán, társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. A döntés hátterében az érintett intézmények dolgozóitól érkezett visszatérő panaszok állnak, amelyek szakszerűtlenségről és feltételezett hatalmi visszaélésekről szólnak. Az átvilágítás érinti az országos Széchenyi Könyvtárat, az Iparművészeti Múzeumot, a Magyar Természettudományi Múzeumot, valamint az Országos Színháztörténeti Múzeum és intézetet is. A miniszter felkérte az intézmények szakszervezeteit és üzemi tanácsait, hogy juttassák el tapasztalataikat és észrevételeiket a tárcához. A vizsgálat részeként kérdéseket küldtek az érintett főigazgatóknak is, akiknek válaszait még várja a minisztérium. Környezeti hatásvizsgálati eljárás indult az Alteo Circular Kft. Hajdúhatházig hulladékkezelő telephelyének tervezett bővítése miatt. A vállalat a már meglévő akkumulátor hulladékkezelési tevékenység mellett a jövőben ugyanis száraz lemerítést és akkumulátor modul bontást is végezne a telephelyen. A dokumentáció szerint a létesítmény közvetlenül lakóházak közelében található, nem pedig egy elkülönített ipari övezetben. Emellett a szakértők megjegyzik, hogy az akkumulátorgyártásban használt egészségügyi kockázatokat hordozó NMP jelenlétét korábban nem vizsgálták a telephelyen, és erre vonatkozó hatósági előírás sem született. A hatóság közmeghallgatást is tart az ügyben, annak pontos időpontját és formáját azonban egyelőre nem közölték. Városi erdők létrehozását kezdeményezi Debrecen több pontján Pák Károly önkormányzati képviselő. Az előterjesztés szerint a debreceni városi erdő program keretében kisebb, sűrűn telepített szárazságtűrő fa és cserjefajokból álló erdőfoltokat alakítanának ki a város különböző részein. A javaslat célja a klímaváltozás hatásainak mérséklése, a városi hőszigetjelenség csökkentése, valamint a levegő minőség és az életminőség javítása. Elsősorban olyan önkormányzati kezelésű, jelenleg kevésbé hasznosított gyep és gazos területeket vonnának be a programba, amelyek fenntartása jelenleg is költségekkel jár. A lehetséges helyszínek között szerepel egyébként az Újkert, a Vénkert, a Nagyerdő pereme, a Tócóvölgy, valamint több városperemi és ipari parkokhoz közeli terület. A jogszabályok szerint minden házszámmal ellátott ingatlan tulajdonosának gondoskodnia kell arról, hogy a házszám jól látható és könnyen azonosítható módon szerepeljen az épületen vagy a kerítésen. A házszámtábla hiánya nem csak a postai és futárszolgálati kézbesítést nehezíti meg, hanem vészhelyzetben a mentők, tűzoltók és a rendőrök munkáját is lassíthatja. Az önkormányzatok helyi rendeletei alapján mulasztás miatt figyelmeztetés vagy akár jelentős pénzbírság is kiszabható. A szakemberek szerint a kifakult, sérült vagy növényzettel takart házszámtábla ugyanakkora problémát jelenthet, mint a teljes hiánya. Ezek voltak Debrecen legfontosabb információi, én egy óra múlva ismét várom Önöket. A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság szakmai irányítása mellett idén is ellenőrzik a vállalkozások által használt úgynevezett zöld állításokat. A vizsgálatok célja annak megállapítása, hogy a termékeken és a reklámokban szereplő, környezetbarát, fenntartható, újrahasznosított vagy éppen újra tölthető jelölések valóban megfelelnek-e a valóságnak. Az ellenőrzések hagyományos üzletekben és online térben is egyaránt zajlanak, kiterjedve a csomagolásokra, termékleírásokra vagy éppen a marketinganyagokra. A hatóság szerint a megalapozatlan és félrevezető állítások torzíthatják ugyanis a vásárlói döntéseket. A tavalyi ellenőrzések során a kifogásolt esetek aránya 3% alatt maradt, ugyanakkor a növekvő fogyasztói érdeklődés miatt továbbra is indokoltnak tartják a rendszeres vizsgálatokat. Megszűnik a kommunikációs rendezvény szervezési és szervezetfejlesztési beszerzések kötelező központosított rendszere. A változás értelmében az állami intézmények a jövőben szabadon dönthetnek arról, hogy az eddigi központi beszerzési rendszeren keresztül vagy önállóan szerzik be ezeket a szolgáltatásokat. A bejelentés szerint a központosított rendszer továbbra is elérhető marad, de használata nem lesz kötelező. A kormányzat célja a verseny erősítése és a korábban kialakult piaci koncentráció csökkentése. A döntéshozók szerint a változás több lehetőséget teremt a kisebb vállalkozások számára, miközben az állami intézmények rugalmasabban és hatékonyabban intézhetik kommunikációs beszerzéseiket. Társadalmi egyeztetésre bocsájtotta a kormány azt a törvénytervezetet, amely visszaállítaná a pedagógusok szabadabb sztrájkjogát, ugyanakkor új minimumszolgáltatási kötelezettségeket vezetne be. A javaslat eltörölné a korábban veszélyhelyzeti szabályozás keretében bevezetett sztrájk korlátozásokat, de előírná, hogy sztrájk idején is biztosítani kell a gyár megfelügyeletet reggel 7 és délután 3 óra között, a kollégiumokban pedig folyamatosan. A javaslat szerint az iskolákban dolgozói tanácsok is alakulnának, és megszűnne az a szabály, amely szakmai kérdésekben kizárólag a Nemzeti Pedagógus Karral való egyeztetést írta elő. A társadalmi egyeztetés június 27-éig tart. Rendkívüli intézkedéseket vezet be a Wizz Air a várható rekord forgalmú nyári szezon idejére. A légitársaság közlése szerint idén 15 új útvonallal, 19 repülőgéppel és közel 3 millió ülőhelyjel bővíti kínálatát, ami mintegy 30%-os növekedést jelent az előző évhez képest. A megnövekedett forgalom kezelése érdekében ismét feláll a bővített létszámú nyári akciócsoport, amely a nap 24 órájában figyeli a járatok működését és szükség esetén azonnal beavatkozik. A Wizz Air most arra kéri utasait, hogy legalább 2 órával indulás előtt érkezzenek meg a repülőtérre, és előzetesen tájékozódjanak a podgyász szabályokról, ezzel is segítve a gyorsabb és gördülékenyebb utazást.
2: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
1: NB1-es balszélső érkezik a Deachoz. Csehországban búcsúzott, itthon címvédésre készül Petrimán Milán. Következnek sporthíreink. A DVSC 5-szörös bajnoka veszi át a mezőkövesdi csapat irányítását. Következnek sporthíreink. Újabb erősítést jelentett be a Deac férfi kézilabda csapata. A debreceniekhez igazolt ugyanis Szepesi Zsombor, aki az előző idényben az NB1-ben szereplő NECA együttesében játszott. A 22 éves balszélső korábban a Szeged és az FTC kötelékében is megfordult, valamint több utánpótlás válogatott tornán képviselte Magyarországot. Szepesi elmondta, ha a debreceni szakmai elképzelések és a feljutási célok is szerepet játszottak a döntésében. A játékos most abban bízik, hogy alapemberré válhat a Deacnál, és fontos szerepet vállalhat a csapat sikeres szereplésében a következő szezonban. Nem jutott tovább a csehországi Grand Prix, Ustinad Laben nemzetközi ökölvívó tornán Petri Mammilan, a nyíregyházi sportcentrum 65 kg-os versenyzője, a finn Isamál Umar ellen lépett szorítóba, és egy kemény, több szabálytalansággal tarkított mérkőzésen pontozásos vereséget szenvedett. A magyar válogatott tagjaként szereplő boxoló számára azonban hamarosan újabb fontos megmérettetés következik, ugyanis július 15-e és 18-a között rendezik meg az országos bajnokságot, ahol címvédőként indulhat. Petri Mammilan a következő hetekben már erre a versenyre készül. Ma fokozódik a strandidő, a kánikula térségünkben, de a napsütést időnként gomoly felhők zavarhatják meg. Délután és este elszórtan záporok, zivatarok is kialakulhatnak, a szél többnyire mérsékelt marad. Délután 35 fok körül alakul a hőmérséklet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en, megszakítás nélkül. Sunshine FM.
2: Csak jó zene.
0: Csak józan!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebbek a Sunshine FM-en.
1: Átalakul a rendőrség szervezete, megszűnik a TEK önállósága. Heteken belül módosíthatják a médiatörvényt. Felülvizsgálja a kormány a trafik és kaszinó koncessziókat. Földi Betti vagyok, hozzam a részleteket.
0: Hírek a Sunshine FM-en.
1: Átalakul a rendőrség szervezete, a terror elhárítási központ megszűnik önálló rendvédelmi szervként működni, de TEK néven új egység jön létre az országos rendőrfő kapitányság irányítása alatt. A bejelentés alapján az átalakítás célja a párhuzamos feladatok megszüntetése, és a hatáskörök egyértelműbb szétválasztása. Az új TEK a műveleti feladatokért és a személyvédelemért felel majd, a Nemzeti Nyomozó Iroda önálló szervezetként működik tovább, míg a készenléti rendőrséghez kerül többek között az objektumvédelem, a tűzszerészeti feladatok és a rendezvények biztosítása. Jelenlegi formájában az országgyűlési őrség is megszűnik, személyvédelmi feladatai az új TEK-hez, objektumvédelmi feladatai pedig a készenléti rendőrséghez kerülnek. A végrehajtó állomány illetményét az új TEK-ben megtartanák, az átalakításról pedig társadalmi egyeztetés indul. Néhány héten belül elfogadhatja a parlament a médiatörvény módosítását, erről Tarr Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter beszélt egy Facebook videóban. A tervezett változtatások lehetővé tennék, hogy a közmédia vezetői posztjára pályázati úton nevezzenek ki új vezetőt. Tarr Zoltán úgy fogalmazott, a cél egy olyan közmédia létrehozása, amely hiteles, objektív és informatív módon szolgálja a közönséget. A Tiszapárt képviselő június 12-én nyújtották be a médiatörvény átalakítását. Szóló javaslatot. A miniszter korábban azt mondta, a módosítás lényege, hogy a közmédiát visszaadják a köznek és a magyar embereknek. Felülvizsgálja a kormány a nemzeti dohányboltok és a kaszinó koncessziók rendszerét, jelentette be Vitézi Dávid. A közlekedési és a beruházási miniszter arról beszélt, hogy a trafik koncessziók átalakítása hosszú és összetett folyamat lesz, mert több szempontot is figyelembe kell venni. Hangsúlyozta, a cél nem a dohányzás népszerűsítése, hanem annak vizsgálata, hogy a működtetési jogok odaítélése tisztességesen járásban történt-e. A kormány a kaszinó koncessziók rendszerét is áttekinti, miután több városban, köztük Debrecenben és Nyíregyházban is hosszú távú működési nyogokat osztottak ki. Vitézi Dávid szerint a kormány megvizsgálja a koncessziók odaítélésének körülményeit és a kaszinók működési jogának szabályait is. Emellett Balázsi Gyula cégei nem kapnak automatikusan állami megbízásokat, a feléjük irányuló kifizetéseket pedig leállították. Az európai átlagnál rosszabb minősítést kaptak a magyarországi természetes fürdőhelyek az Európai Környezetvédelmi Ügynökség friss jelentésében. A 2025-ös adatok alapján Európában több mint 22 000 strandvíz minőségét vizsgálták, és ezek 85%-a kiváló minősítést kapott. Magyarország a tengeri fürdőhelyek rangsorában nem érintett, a folyók és tavak mezőnyében viszont a hazai strandok 64%-án volt kiváló a vízminőség, miközben az uniós átlag 78% felett alakult. A magyar belvizek közel 22%-a jó minősítést kapott, a rossz besorolású fürdőhelyek aránya pedig 1,4% volt. A jelentés szerint a Balaton körüli strandok többsége továbbra is kiváló vagy jó vízminőségű, a déli parton általában kedvező eredményekkel.
2: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
1: Városunkban tovább fokozódik a kánikula. Hétfőn is intenzív lesz a gomoly felhő képződés, helyenként egy-egy záporzivatar előfordulhat, a csúcsőmérséklet 30-36 fok között alakul.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en Sípos Mariannával. Megszakítás nélkül. Sunshine FM. Csak jó zene.

0: Ez a Hello Anyu,
1: a Sunshine FM családi magazinja.
2: Csodaszép vasárnap reggelt kívánunk mindenkinek, reggel 6 óra van, ez itt a Hello Anyu családi magazin a Sunshine FM-en. Én pedig Sipos Marianna vagyok, kedves anyukák, apukák, nagyszülők és persze a koránkelő gyerkőcök, hivatalosan is túl vagyunk rajta. Június 19-én pénteken eldördült a startpisztoly és elkezdődött a várva várt nyári szünet, erről is lesz szó a mai adásban, de elmondom még, hogy ma június 21-e van és Alajos napja, úgyhogy minden Alajost nagyon sok szeretettel köszöntünk, de a népi kalendárium szerint a mai nap a nyári napforduló is, az év leghosszabb nappalával. A régi öregek egyébként úgy tartották, ha ilyenkor tiszta az idő, akkor jó bortermés várható, hát mi szülők viszont inkább úgy fordítjuk le ezt a népi megfigyelést, hogyha tiszta az idő, végre ki lehet zavarni a gyerekeket a kertbe vagy a játszótérre, és nem a lakást szedik szét a szabadság harmadik napján. A mai adásban górcső alá veszük, hogyan éljük túl az első heteket, hozok tippeket a legkisebbek lekötésére, és külön beszélünk a tinédzserek nyári üzemmódjáról is, ami leginkább egy luxusszálloda és egy éjszakai bár keverékére hasonlít. Tartsatok velem a következő két órában is, itt a Sunshine FM-en, ahol csak jó zenék szólnak.
3: Ez a Hello Anyu
4: családi magazin a Sunshine FM-en.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebbek a Sunshine FM-en.
1: Akár 50 ezer dollárt is kérhettek a magyar állampolgárság ügyintézéséért Kanadában. Jogerősen 8 év fegyházat kapott a Budapesten élő norvég férfi. Karácsony Gergely tovább szigorítaná a vagyonnyilatkozati szabályokat. Földi Betty vagyok, hozom a részleteket.
0: Hírek a Sunshine FM-en.
1: Akár 30-40, sőt 50 ezer dollárért is intézhették kanadai kérelmezők magyar állampolgársági ügyeit egy magáncégen keresztül. Erről beszélt Velkei György László külügyi államtitkár keddi Facebook videójában. Az államtitkár szerint a külügyminisztérium belső vizsgálatai során az állampolgársági és honosítási eljárásoknál is visszaélések gyanújára bukkantak. Velkei azt állítja, olyan személyek is magyar állampolgársághoz juthattak, akiket nem fűzött valódi kapcsolat Magyarországhoz, viszont több tíz ezer kanadai dollárt fizethettek azért, hogy magyar útlevéllel könnyítsék meg európai utazásaikat és üzleti ügyeiket. A videóban elhangzott, hogy egy kanadai magáncég menedzselhette a kérelmeket. Velkei szerint a kormány vizsgálja az érintett állampolgárságok visszavonásának lehetőségét, jogi lépéseket tesznek és felszámolnák a hasonló gyakorlatokat. Jogerősen 8 év fegyházbüntetésre ítélte a fővárosi ítélőtábla azt a Budapesten élő norvég férfit, aki tömegmészárlással fenyegetőzött és gyermekpornográf felvételeket is találtak nála. A bíróság folytatólagosan elkövetett terror cselekménye fenyegetés és gyermekpornográfia miatt mondta ki bűnösnek a vádlottat, ezzel enyhítve az első fokon kiszabott 10 éves szabadságvesztést. A férfit a tárgyalóteremből is ki kellett vezetni, miután nem volt hajlandó a tolmácson keresztül kommunikálni, majd sértegetni kezdte a bíróságot. Az ügy előzménye, hogy a magyarul nem beszélő férfi egy videó megosztó oldalon erőszakos bűncselekményekkel és emberek megölésével fenyegetőzött. A hatóságok 2023-ban ferencvárosi albérletben fogták el. A jogerős ítélet részeként 10 évre kitiltották Magyarországról és eltiltották minden olyan foglalkozástól vagy tevékenységtől, amelyben 18 éven aluliakkal kerülhetne kapcsolatba. Karácsony Gergely szerint fontos előrelépés a vagyonnyilatkozatok rendszerének szigorítása, de a főpolgármester úgy látja, a tervezett szabályozás még nem elég erős. Facebook bejegyzésében azt írta, szerintem a jóval lazább szabályok vonatkoznak a parlamenti képviselőkre, mint a polgármesterekre és az önkormányzati képviselőkre, ezért levélben javasolt további pontosításokat az igazságügyi miniszternek és az országgyűlés illetékes bizottsági elnökének. Karácsony azt szeretné, ha a fővároshoz hasonlóan minden önkormányzatban kötelező lenne vagyonnyilatkozatot tenniük a külső bizottsági tagoknak is, mert ők nagyobb településeken akár sok milliárdos döntésekben is részt vehetnek. Emellett azt is kezdeményezi, hogy az önkormányzatok a képviselői megbízás lejárata után 3 évnél tovább is megőrizhessék a vagyonnyilatkozatokat. A főpolgármester szerint az átláthatóbb rendszer érdemben segítheti a korrupció elleni fellépést.
2: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
1: A pollenterhel is várhatóan ismét erősödik városunkban. A pázsit fűfélék pollen koncentrációja magas tartományban alakulhat. Frontmentes időre számíthatunk, de a fokozódó kánikula egyre inkább megterheli most a szervezetünket. A maximumok hétfőn 30-36 fok között alakulnak.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

csak jó zene itt a Sunshine FM-en, na meséljetek ti, hogy bírtátok az első két napot a vakációból. Péntek délután még ment a konfetti dobálás, hogy jaj, de jó szabadság, és nincs koránkelés, és nincs uzsonna csomagolás. Ma reggelre viszont valószínűleg már a legtöbb családban elhangzott a bűvös mondat, anya, unatkozom. Na hát ilyenkor jön a szülői pánik, hogy azonnal meg kell tervezni a következő 70 nap minden egyes percét. Excel táblázatot vezetünk a kézműveskedésről, a biciklitúrákról és a múzeumlátogatásokról. Na de kedves anyukák, mély levegő, engedjük el a szuperanyú üzemmódot, nem kell nekünk lennünk a helyi animátornak a nap 24 órájában, ugyanis a pszichológusok szerint az unalom kifejezetten jót tesz a gyerek kreativitásának, úgyhogy ha jön a panasz, nyugodtan adjunk a kezükbe egy seprűt, vagy mondjuk azt, hogy nagyszerű, akkor lehet jönni segíteni a vasárnapi ebéd előkészületeiben. Garantálom, hogy 2 percen belül találnak maguknak valami sokkal izgalmasabb elfoglaltságot a szobájukban, mi pedig nyugodtan ihatunk egy kávét. Hello, anyu! Család!

0: Ez a Hello Anyu Sipos Mariannával.
1: Sziasztok, és ez továbbra is a Hello Anyu, most pedig a kismama kisokosban forduljunk egy kicsit a legkisebbek felé, a bölcsis és óvis korosztályhoz, ahol a nyári szünet nem feltétlenül a láblógatásról szól, mert hát lássuk be, nekik teljesen mindegy, hogy június van vagy november, a belső órájuk kíméletlenül csörög reggel 6-kor, ráadásul a játszótéri lét ilyenkor szintet lép. Anyukaként a táskánk, hát nyáron nem is táska inkább, hanem egy komplett túlélő felszerelés van benne, háromféle naptej, négyféle szúnyogriasztó, váltóruha, buborékfolyó, hát is legalább 2 kg másfél napos kekszmorzsa. A legfontosabb nyári szabály a kicsiknél, mindig a víz a legjobb barátunk, és nem kell hozzá wellness hétvége, elég, ha egy nagyobb műanyag lavort a teraszra viszünk, vagy esetleg ki a kertbe, és pár üres műanyag flakon, és a gyerek órákra elmerül a pancsolás örömeibe. A lényeg, hogy mi is üljünk le mellé, és ha ránk fröccsen a víz, ne a sminkünket féltsük, hanem örüljünk a hűsítésnek. Innen folytatjuk.
0: Hello, anyu!

0: miért hallgatják egyre többen a Sunshine FM-et?
1: Nagyon szeretlek benneteket reggel, délbe, este. Mindig nagyon-nagyon jók vagytok, és eszméletlen nagy örömet és vidámságot tudtok okozni.
2: A választás egyszerű.
0: Ez a Sunshine FM.
2: Csak jó zene.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.5 Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám. Körzetük a vadkelet. Tempójuk komótos. Hallgatók százezreit érik el nap mint nap. A keltető emberei éjjel-nappal bevetésre készek. Mondjuk éjjel inkább alszanak.
1: De amint megcsörren a vekker, ők is felpörögnek.
0: Olasz Gabi, Lőrinc Evelin, Dankó Laci és péntekenként Balogh Béla alkotják azt a csapatot, amely mindig hozza az energiát és soha nem fogy ki a jó kedvből. Születésnap, névnap, házassági évforduló.
1: Bármilyen ünnep is legyen, köszöntsd szeretted a Sunshine FM-mel. Mi meglepjük, a Stümer márkabolt és cukrászda pedig megajándékozza finomságaival.
0: Írd nekünk Facebookon privát üzenetet, és hallgasd minden reggel a keltetőt.
1: Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
2: Tudod, mi történik, ha nem reklámozol rádióban?
3: Sajnos semmi. Ha fellendítenéd a céged, hirdess rádióban.
0: Kerülj középpontba, ahol mindenki csak rád figyel. Kért kiemelt csomagajánlatunkat. marketing@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblogban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine

0: sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
1: Ez reklám volt. Közlekedési információk a Sunshine FM-en.
2: Köszöntöm a kedves hallgatókat. Hétvégén is igen jelentős volt a forgalom a vármegyék területén, amik elsősorban főútvonalakon, illetve országhatár állomások fele jelentős leterheltséget mutatott. Nagyon sok vontatványokkal közlekednek külföldi rendszámú gépjárművek, illetve trélerek. Nagyobb menetidővel kell számolni, viszont az M3-as autópályán ezzel is számoljanak az elkövetkezendő időkben. És itt az igazi vakáció. Nagyon sokan már elutaztak, illetve elutaznak. Vegyék figyelembe azt, hogyha külföldre indulnak, akkor érdeklődjenek, tájékozódjanak, és a gépjárműveket jól készítsék fel az utakra. Ilyenkor többen ülnek általában a gépjárművekben, olyan személy vezesse, aki jelentős rutinnal rendelkezik, illetve a keresztszabályok betartására is törekedjenek mindenhol. A sebességhatárokat ne lépjék túl, ugyanis az elmúlt napokban nagyon sok olyan baleset történt, ahol egyértelműen megállapította a rendőrség a gyorshajtást. Köszönöm a figyelmet, további jó utat és balesetmentes közlekedést!
1: Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
3: Eltűnt egy sebességkorlátozó tábla a Debrecen és Létavértes közötti úton. Tervezhetik a Hajdúböszörmény és Debrecen közötti kerékpárút újabb szakaszát. Kamera felvételeket is bemutattak a komádi gyilkosság tárgyalásán. Íme a részletek, Földi Betty vagyok.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
3: Tanúk jelentkezését kéri a debreceni rendőrkapitányság, miután eltávolítottak egy 50 km/h sebességkorlátozó táblát a Debrecen és Létavértes közötti útszakaszon. A rendőrség közlése szerint az eset május 27-én délelőtt 10:15 körül történt a 4814-es út 8-as kilométer szelvényénél egyelőre ismeretlen körülmények között. A debreceni rendőrkapitányság közlekedés biztonsága elleni bűncselekmény gyanúja miatt folytat eljárást. Aki látta az esetet, vagy bármilyen információja van róla, személyesen jelentkezhet a debreceni rendőrkapitányság közlekedés rendészeti osztályán a Sámsoni út 149 szám alatt, vagy telefonon a 0652 457 040-es számon. Bejelentés tehető a 0680 555 111-es telefontanú zöld számon, illetve a 112-es segélyhívón is. Elkészülhetnek a Hajdúböszörmény és Debrecen közötti kerékpárút második szakaszának tervei, miután sikeresen lezárult a közbeszerzési eljárás. A Hajdúböszörmény önkormányzata beruházás tervezési munkáira keresett kivitelezőt, a feladatot pedig a Via Futura mérnöki tanácsadó és szolgáltató Kft. Nyerte el. Mintegy 28 millió forintos ajánlattal. A tervezés a Baltazár-Dezső utca és a 35-ös főút csomópontjától induló szakaszt érinti. A külső debreceni út mentén egészen a város belterületi határáig, majd a 35-ös főút mellett Debrecen Józsa közigazgatási határáig. Összesen 6730 méternyi kerékpárforgalmi létesítmény tervét kell korszerűsíteni és kiviteli szintre kidolgozni. A munkarésze lesz az engedélyezési eljárások lebonyolítása és a későbbi kivitelezői közbeszerzés műszaki dokumentációjának összeállítása is. Tanúk meghallgatásával és kamerafelvételek bemutatásával folytatódott a 2024 áprilisi komádi gyilkosság tárgyalása a debreceni törvényszéken. A vád szerint a biharkeresztesi M. Sándor Csaba egy munkahelyi vita után lőtte le főnökét az Alföld Gabona Kft. Telephelyén. A konfliktus egy kamion lemosása miatt robbant ki, majd a két férfi között elmérgesedett a helyzet. A bíróságon több tanút is meghallgattak, köztük az áldozat lányát, aki azt mondta, nem tartotta olyan súlyosnak a vitát, hogy közbeavatkozzon. Egy másik tanú viszont arról beszélt, hogy komoly indulatos szóváltás zajlott, és ő megpróbált volna közbelépni. A tárgyaláson levetített kamera felvételeken az látszott, hogy a sértett futva kergeti a vádlottat, majd kerékpárra ülve annak irányába hajt. A vádlott azzal védekezik, hogy nem szándékosan sütött el a fegyverét. Debrecenben látogatott Spanyolország budapesti nagykövete, aki programja részeként felkereste a hajdúhús üzemét is. A nagymúltú debreceni cég évek óta exportál magas minőségű mangalice, combot és lapockát a spanyol piacra, ahol ezekből a húsrészekből többek között sonka készül. A nagykövet a mangalice feldolgozó bejárása után elismerően beszélt az üzemben látottakról, amelyet modern, tisztának és rendezettnek nevezett. Pap István, a Hajdúhús 2000 Kft. Tulajdonos ügyvezetője elmondta, a feldolgozott mangalica jelentős része Spanyolországba kerül, de szállítanak több európai országba, valamint Szingapurba és Hongkongba is.
0: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
3: Városunkban tovább fokozódik a kánikula. Hétfőn is intenzív lesz a gomoly felhő képződés, helyenként egy-egy záporzivatar előfordulhat, a csúcsőmérséklet 30-36 fok között alakul.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en Sípos Mariannával. Megszakítás nélkül. Sunshine FM.

0: Ez a Hello Anyu Sipos Mariannával.
1: Csak jó zene itt a Sunshine FM-en, és még mindig a kicsiknél maradva, mi van akkor, ha délután 2-kor 40 fok van kint, és a játszótér aszfaltján mondjuk tojást lehetne sütni, ilyenkor be kell költözni természetesen a hűvös szobába, de a felpörgött ovis energiákat valahogy le kell kötni. A kézműveskedés csodálatos dolog, egészen addig, amíg a csillámpor és a ragasztó el nem lep minden létező felületet, beleértve a macskát is. Ha ezt elkerülnétek, akkor ajánlom a házi gyurma gyárilag ehető verzióját, amihez az interneten nagyon sok receptet találtok, vagy a legegyszerűbb nyári slágert, a jégkocka festést. Ez azt jelenti, hogy fagyasszatok le jégkocka tartóba színes ételfestékes vizet, és szúrjatok a közepébe egy-egy fogpiszkálót, vagy jégkrémpálcikát fogónak, és adjatok a gyereknek egy hatalmas kartonpapírt. Ahogy olvad a jég, úgy rajzolódnak ki a legszebb absztrakt remek művek, a gyerek imádni fogja a maszatolást, ti pedig büszkén posztolhatjátok a közösség oldalra, hogy nálatok zajlik a korai tehetséggondozás.
0: Tartsd kézben a család mindennapjait!
2: Ez a Hello Anyu!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A legfrissebbek a Sunshine FM-en.
1: Átalakul a rendőrség szervezete, megszűnik a TEK önállósága. Heteken belül módosíthatják a médiatörvényt. Felülvizsgálja a kormány a trafik és kaszinó koncessziókat. Földi Betty vagyok, hozom a részleteket.
0: Hírek a Sunshine FM-en.
1: Átalakul a rendőrség szervezete, a terror elhárítási központ megszűnik önálló rendvédelmi szervként működni, de TEK néven új egység jön létre az országos rendőrfő kapitányság irányítása alatt. A bejelentés alapján az átalakítás célja a párhuzamos feladatok megszüntetése, itt is a hatáskörök egyértelműbb szétválasztása. Az új TEK a műveleti feladatokért és a személyvédelemért felel majd, a Nemzeti Nyomozó Iroda önálló szervezetként működik tovább, míg a készenléti rendőrséghez kerül többek között az objektumvédelem, a tűzszerészeti feladatok és a rendezvények biztosítása. Jelenlegi formájában az országgyűlési őrség is megszűnik, személyvédelmi feladatai az új TEK-hez, objektumvédelmi feladatai pedig a készenléti rendőrséghez kerülnek. A végrehajtó állomány illetményét az új TEK-ben megtartanák, az átalakításról pedig társadalmi egyeztetés indul. Néhány héten belül elfogadhatja a parlament a médiatörvény módosítását, erről Tar Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter beszélt egy Facebook videóban. A tervezett változtatások lehetővé tennék, hogy a közmédia vezetői posztjára pályázati úton nevezzenek ki új vezetőt. Tar Zoltán úgy fogalmazott, a cél egy olyan közmédia létrehozása, amely hiteles, objektív és informatív módon szolgálja a közönséget. A Tiszapárt képviselői június 12-én nyújtották be a médiatörvény átalakításáról szóló javaslatot. A miniszter korábban azt mondta, a módosítás lényege, hogy a közmédiát visszaadják a köznek és a magyar embereknek. Felülvizsgálja a kormány a nemzeti dohányboltok és a kaszinó koncessziók rendszerét, jelentette be Vitézi Dávid. A közlekedési és a beruházási miniszter arról beszélt, hogy a trafik koncessziók átalakítása hosszú és összetett folyamat lesz, mert több szempontot is figyelembe kell venni. Hangsúlyozta, a cél nem a dohányzás népszerűsítése, hanem annak vizsgálata, hogy a működtetési jogok odaítélése tisztességesen járásban történt-e. A kormány a kaszinó koncessziók rendszerét is áttekinti, miután több városban, köztük Debrecenben és Nyíregyházban is hosszú távú működési jogokat osztottak ki. Vitézi Dávid szerint a kormány megvizsgálja a koncessziók odaítélésének körülményeit és a kaszinók működési jogának szabályait is. Emellett Balázsi Gyula cégei nem kapnak automatikusan állami megbízásokat, a feléjük irányuló kifizetéseket pedig leállították. Az európai átlagnál rosszabb minősítést kaptak a magyarországi természetes fürdőhelyek az Európai Környezetvédelmi Ügynökség friss jelentésében. A 2025-ös adatok alapján Európában több mint 22 ezer strandvíz minőségét vizsgálták, és ezek 85%-a kiváló minősítést kapott. Magyarország a tengeri fürdőhelyek rangsorában nem érintett, a folyók és tavak mezőnyében viszont a hazai strandok 64%-án volt kiváló a vízminőség, miközben az uniós átlag 78% felett alakult. A magyar belvizek közel 22%-a jó minősítést kapott, a rossz besorolású fürdőhelyek aránya pedig 1,4% volt. A jelentés szerint a Balaton körüli strandok többsége továbbra is kiváló vagy jó vízminőségű, a déli parton általában kedvező eredményekkel.
0: Valuta információ a Sunshine FM-en.
1: Az MNB angol font deviza közép árfolyama az előző napok csökkenését követően erősödő tendenciát mutatott, akár csak az euró, a svájci frank és az amerikai dollár is. Így az angol fontot 406, az eurót 352, a svájci frankot 382, az amerikai dollárt 306 forintos áron jegyezte a bank. Városunkban tovább fokozódik a kánikula. Hétfőn is intenzív lesz a gomoly felhő képződés, helyenként egy-egy záporzivatar előfordulhat, a csúcshőmérséklet 30-36 fok között alakul.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,

0: Anyu, Tini sarok.
1: Ez továbbra is a Sunshine FM és a Hello Anyu, és most pedig evezzünk kicsit mélyebb vizekre, és beszéljünk azokról a szülőkről, akiknél tinédzserek laknak otthon, mert hát náluk a nyári szünet egészen más dimenzióban zajlik. Június 19-e óta a kamaszok átváltottak egy sajátos úgynevezett zombi módba. Ez azt jelenti, hogy a nappalt és az éjszakát tökéletesen felcserélik, hajnali 2

0: Ez a Hello Anyu.
1: Sipos Mariannával.
2: Gyorsan eltelt ez a vasárnap reggel, lassan a Hello Anyu mai adásának a végéhez érünk itt a Sunshine FM-en. Remélem sikerült egy kis lendületet és jó kedvet adnom a nyári szünet első teljes hetéhez. A tanácsom a következő hétre, hogy engedjük el a tökéletességet. Ha a gyerek egész nap pizsamába akar lenni, hát legyen abban. Ha a porcicák picit nagyobbak lesznek a sarokban, mert inkább fagyizni mentetek, hát hadd nőjenek. A lényeg, hogy gyűjtsetek közös élményeket, és ne felejtjétek, a szünetből még több mint 2 hónap van hátra, szóval muszáj beosztani az energiáinkat. Jövő vasárnap reggel 6-kor újra találkozunk itt a mikrofonnál, addig is vigyázzatok magatokra és egymásra, élvezétek a napsütést, a nyarat, Sipos Mariannát hallottátok.
1: Ez volt a Hello Anyu, a Sunshine FM
3: családi
1: magazinja.
4: Amit itt megszeretünk, azt pár hét múlva már mindenki dúdolja. Nekünk ez szerelem.
3: Sunshine FM.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.5 Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Hello Debrecen!
3: Itt az új taxis élmény.
2: Az Uber Taxi most az 555 taxi partnereként megérkezett.
3: Tapasztald meg a jövő közlekedését,
2: ahol a kényelem, a gyorsaság és a biztonság találkozik.
3: Utazz bárhová egyszerűen.
2: Töltsd le az Uber alkalmazást,
3: vagy hívd az 555-555-öt.
2: Pontos érkezés, kényelmes fizetés.
3: Készen állsz az új kalandra?
2: 555 taxi és Uber Taxi.
0: Körzetük a vadkelet, tempójuk komótos. Hallgatók százezreit érik el nap mint nap. A keltető emberei éjjel-nappal bevetésre készek. Mondjuk éjjel inkább alszanak.
1: De amint megcsörren a vekker, ők is felpörögnek.
0: Olasz Gabi, Lőrinc Evelin, Dankó Laci és péntekenként Balogh Béla alkotják azt a csapatot, amely mindig hozza az energiát és soha nem fogy ki a jó kedvből. Kattints a sunshine.hu-ra. Hallgasd online csatornáinkat bárhol, bármikor, és olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. Megszakítás nélkül szólnak a térség legnagyobb kedvencei. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
1: Csak jó zene. Van valami egészen különleges Debrecenben.
0: Itt nem csak hallgatják a zenét, hanem diktálják a trendeket.
1: Friss kutatásunk szerint azok a zenék, amiket először nálunk hallasz, néhány héten belül már az egész ország slágerlistáin szerepelnek.
0: Amit itt megszeretünk, az pár hét múlva már mindenki dúdolja. Ez nem szerencse, ez nem véletlen, ez ízlés.
1: Nekünk ez szerelem.
0: Sunshine FM, csak jó zene.
4: Tudod, mi történik, ha nem reklámozol rádióban?
5: Sajnos, semmi. Ha fellendítenéd a céged, hirdess rádióban.
0: Kerülj középpontba, ahol mindenki csak rád figyel. Kérd kiemelt csomagajánlatunkat. marketing@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblogban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine FM-en csak olyan zene szól, amit mindannyian szeretünk. Változatos kedvencek.

0: sem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
1: Ez reklám volt. Közlekedési információk a Sunshine FM-en.
2: Köszöntöm a kedves hallgatókat. Hétvégén is igen jelentős volt a forgalom a vármegyék területén, amik elsősorban főútvonalakon, illetve országhatár állomások fele jelentős leterheltséget mutatott. Nagyon sok vontatványokkal közlekednek külföldi rendszámú gépjárművek, illetve trélerek. Nagyobb menetidővel kell számolni, viszont az M3-as autópályán ezzel is számoljanak az elkövetkezendő időkben. És itt az igazi vakáció. Nagyon sokan már elutaztak, illetve elutaznak. Vegyék figyelembe azt, hogyha külföldre indulnak, akkor érdeklődjenek, tájékozódjanak, és a gépjárműveket jól készítsék fel az utakra. Ilyenkor többen ülnek általában a gépjárművekben, olyan személy vezesse, aki jelentős rutinnal rendelkezik, illetve a keresztszabályok betartására is törekedjenek mindenhol. A sebességhatárokat ne lépjék túl, ugyanis az elmúlt napokban nagyon sok olyan baleset történt, ahol egyértelműen megállapította a rendőrség a gyorshajtást. Köszönöm a figyelmet, további jó utat és balesetmentes közlekedést!
1: Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
3: A mesterséges intelligencia céges használatáról tartottak szakmai fórumot Debrecenben. Ingyenes kiadvány mutatja be a Debrecen és Nagyvárad közötti kerékpáros útvonalat. Földi Betti vagyok, hozom a részleteket.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
3: A mesterséges intelligencia vállalatokra gyakorolt hatásáról és a kis- és középvállalkozások digitalizációjáról tartottak szakmai konferenciát Debrecenben. A rendezvényen elhangzott, az AI már a munkavállalók mindennapjaiban is jelen van, a cégek pedig egyre több területen használják a gyorsabb és hatékonyabb működés érdekében. Pap László polgármester kiemelte, Debrecenben erős a multinacionális nagyvállalatok jelenléte, ezért a helyi KKV-k számára kulcskérdés, hogy a digitalizációval javítani tudják hatékonyságukat és versenyképességüket. A fórumon Polerecki Andrea digitalizációs államtitkár arról beszélt, hogy önmagában az AI eszközök használata még nem jelent valódi technológiai innovációt. A cégeknek szervezeti szinten is fel kell készülniük a változásra, és megfelelően kell kommunikálniuk a munkavállalók felé. A szakértők szerint a mesterséges intelligencia akkor jelenthet valódi versenyelőnyt, ha tudatos vállalati működésbe illesztik. Ingyenes kiadvány segíti azokat, akik két keréken fedeznék fel a Debrecen és Nagyvárad közötti útvonalat. A megyeházán bemutatták a két keréken Debrecentől Nagyváradig, valamint a kézműves kultúrák fenntartása című köteteket, amelyek a román-magyar határon átnyúló kulturális központ pályázati keretében készültek. A kerékpáros kiadvány a Debrecen és a Nagyvárad közötti útvonal mentén található települések történetét, természet és épített örökségét, kulturális életét és gasztronómiáját mutatja be. Amint egy 80 kilométeres szakaszon pihenőhelyek is vannak, és nagyobb szint különbségekkel sem kell számolniuk a bringásoknak. A kézműves kultúrákról szóló kötet a térség hagyományos szakmáit is ismerteti. A kiadványok magyar, román és angol nyelven is elérhetők, összesen 4000 példányban nyomtatták ki őket, de a Hajdú-Bihar vármegyei önkormányzat weboldalán online is megtalálhatók. Jó. Karbantartási munkát végez Debrecenben az Opus Titarsa Klajpeda utcán. A társaság július 18-án 9 és 15 óra között a páratlan oldalon, a Kossuth utca és a Szent Anna utca közötti szakaszon cserél közvilágítási beton oszlopokat, ha azok nem megfelelő műszaki állapota miatt. A munkavégzés idején forgalom elterelésre kell számítani, a szükséges jelzéseket a kivitelező kihelyezi. A balesetek elkerülése érdekében a Klajpeda utcai buszmegállót 9 és 13 óra között lezárják. Folyamatosan fejlődik Bocskai kert, ahol a növekvő lakosság szám miatt újabb beruházásokkal készül az önkormányzat. A településen több közlekedési fejlesztés is megvalósul, szilárd burkolatot kap az iskola melletti Borostyán utca, külterületen pedig a Rákóczi kertben található Pacsirta utca egy részét aszfaltozzák le. Emellett új járda épül az állomás utcában, felújítják a ravatalozót, a temetőben pedig urnasírhelyeket és urnafalat alakítanak ki. Szőlő Sándor polgármester szerint a következő évek egyik legfontosabb feladata az ivóvíz ellátás biztonságának javítása, mivel a település növekvő víz igénye miatt vezetékkorszerűsítésre, nyomásfokozó rendszerre és víztoronyra is szükség lehet. Az önkormányzat új vegyes orvosi praxis létrehozását is szeretné elérni, emellett közösségi térre és új polgármesteri hivatalra is szükség lenne. Bocskai kert néhány éven belül akár az 5000 fős lakosság számot is elérheti.
0: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
3: A pollenterhel is várhatóan ismét erősödik városunkban. A pázsit fűfélék pollen koncentrációja magas tartományban alakulhat. Frontmentes időre számíthatunk, de a fokozódó kánikula egyre inkább megterheli most a szervezetünket. A maximumok hétfőn 30-36 fok között alakulnak.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: A Zamat című gasztromagazin és a finom fogások támogatója a Szimbád Bisztró Nyíregyháza.
1: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en Kiskatával. Megszakítás nélkül. Sunshine FM. Csak jó zene.
0: Amit itt megszeretünk, azt pár hét múlva már mindenki dúdolja.
4: Hey guys, I'm Cameron.
0: Nekünk ez szerelem.
1: Sunshine FM. Csak

0: Ez a Zamat, a Sunshine FM-en.
1: Csak jó zene ez a Sunshine FM, és benne már is indul a Zamat. Köszöntöm Önöket, én Kiskota vagyok. Ahogy már a múlt héten elkezdtük, ezen a héten folytatjuk a témát. Ugye múlt héten azokkal a gyógynövényekkel foglalkoztunk, amiket fűszernövényként a konyhában is használunk. Ennek jön most a második része, és hát annyit gondolkodtam a héten, hogy mit hagyjak ki ebből az összeállításból. Végül arra jutottam, hogy még jövő héten is ezt a témát fogjuk boncolgatni, hiszen rengeteg fűszernövény van, amit használunk a konyhában is, amit nagyon gyakran észreveszek, hogy előszeretettel használjuk a sót, meg a különböző fűszer keverékeket, és igazából nagyon sok ételnek épp emiatt nagyon hasonló íze van, pedig hogyha játszanánk egy kicsit a fűszerekkel, egészen különleges ízvilágot varázsolhatnánk elő egy-egy alapanyagból. Úgyhogy amondó vagyok, hogy töltsék fel a fűszerkészletüket odahaza is, játszanak nagyon bátran a fűszerekkel. Remek példa erre a bolonyai szósz, amit ugye bolonyai fűszerkeverékkel ízesítünk, oregánót, majorannát teszünk bele, de próbálták már a bolonyait úgy, hogy őrölt rozmaringot adnak hozzá? Őrült finom lesz, teljesen más ízélményt ad, de fantasztikus lesz a végeredmény. Vagy próbálták már a húsleveseket fahéjjal és szegfűszeggel ízesíteni? Ha még nem, akkor ezt is ki kell próbálniuk. Ugye alapvetően a vadhúsoknak áll jól a fahéj és a szegfűszeg, de egy csirke aprólék leves is meglepően finommá varázsolható vele. No, hamarosan kezdjük a receptek sorát, úgyhogy bízom benne, hogy már előkészítették a jegyzetfüzeteket, aztán a konyha felé vesztük az irányt, de bemelegítésként.

0: Egészségpercek a Sunshine FM-en.
1: Ma is érdemes ránk figyelni itt az Egészségpercben. Egy érdekes dologra hívjuk fel a figyelmet, hogy vajon melyik is az az életkor, amikor már igen nehéz a nem megfelelő életmód miatti károkat visszafordítani. A szakértők azonosították az egészség szempontjából legkritikusabb évtizedet, amikor a károk már nehezen hozhatók helyre. A legújabb kutatások alapján bizonyos életperiódusok különösen fontosak az egészségmegőrzés szempontjából, ám egy átfogó tanulmány kimutatta, hogy a dohányzás, alkoholfogyasztás és mozgásszegény életmód leggyakrabban a 36 és 46 év közötti időszakban épülnek be, és jelentős hatással vannak arra, mennyire leszünk képesek változtatni ezeken a szokásokon később. Amit ebben az időszakban teszünk, az formálja az egészségünket, öregségünkre, a következő évtizedekre. A kutatók szerint minden év, amikor ezek a káros viselkedések fennállnak hosszú távon, növelik az egészségügyi kockázatokat. A vízválasztó a 30 év. A rossz szokások rontják az anyagcserét és a mentális jólétet, így a 46. év után a szervezetünk már szinte részesévé válik ezeknek a káros mintáknak. 30 éves kor után minden további évtized növeli annak esélyét, hogy valaki olyan szokásokat alakít ki, amelyek később súlyosabb megbetegedésekhez vezetnek. Szóval a 36 és 46 év közötti évtized az, amikor az anyagcsere megbocsátó képességünk csökkenni kezd, de még mindig óriási kapacitásunk van a korrekcióra. Minden pozitív változás, amit ebben az időszakban teszünk, hozzájárul a jövőbeli egészségünkhöz és a hosszú élethez.
0: Egészségpercek

0: a Zamata Sunshine FM-en.
1: Csak jó zene ehhez a Sunshine FM, és ma a Zamatban ismét a gyógynövényekkel, fűszernövényekkel foglalkozunk, amikkel fantasztikus ízeket varázsolhatunk elő az ételeinkből. Érdemes velük bátran próbálkozni, kísérletezni. Hamarosan folytatjuk a receptek sorát, de most meghallgatjuk a friss információkat, addig pedig kíváncsi lennék az önök kedvenc fűszereire. zamatkukac.sunshinefm.hu. Ide jöhetnek az üzenetek.
2: Ez a Gólvonal.
3: Jó napot kívánok, a labdarúgó világbajnokság híreit a Sunshine FM-en Kibéri Pétertől hallják. Két nagyarányú és egy vártnál szorosabb győzelem és egy gól nélküli döntetlent hozott a világbajnokság szombati játéknapja. Nézzük a részleteket. A holland válogatott már az első percekben jelezte, hogy ezen az estén nem hagy esélyt Svédországnak, és végül 5-1-es győzelmet aratott. Robi az első fél időben kétszer is betalált, ráadásul a második gólja a hollandok 100. világbajnoki találata volt. A szünet után Gabko vette át a főszerepet, 7 perc alatt duplázott, ezzel végleg eldöntve a mérkőzést. A svédek ugyan Elanga révén szépítettek, de a hajrában Summerville is eredményes volt. Hollandia ezzel a győzelemmel a csoport élére ugrott és gyakorlatilag továbbjutott, míg a svédeknek a japán elleni utolsó fordulóban kell biztosítaniuk a továbbjutásukat. A német válogatott meglepetésre sokáig hátrányba volt Elefántcsontpart ellen, végül azonban a hosszabbításban kiharcolta a 2-1-es győzelmet. Bár a négyszeres világbajnok az első perctől fölényben futballozott, a vezetést mégis az afrikai együttes szerezte meg Keszei révén. A németeknek sokáig nem sikerült feltörniük ellenfelük védelmét, a fordulatot végül a csereként pályára lépő Unda foszta meg. A támadó a 68. percben egyenlített, majd a ráadás 4. percében ismét betalált, így egymaga fordította meg a mérkőzést. A találkozó Manuel Neuer számára is emlékezetes maradt, hiszen 21. világbajnoki mérkőzésével egyedüli csúcstartó lett a kapus a körök rangsorában. A németek győzelmükkel biztosították a helyüket a kieséses szakaszban, és 2006 óta először kezdték két sikerrel a világbajnokságot. Ecuador óriási fölényben futballozott, mégsem tudta bevenni Curaçao kapuját, így gól nélküli döntetlennel zárult a két válogatott összecsapása. A dél-amerikai együttes összesen 15 alkalommal találta el a kaput, de a karibiak kapusa Eloy Rune szenzációs teljesítményt nyújtott, és valamennyi próbálkozást hárította. A világbajnoki újonc Curaçao az első fordulóban 7-1-re kikapott Németországtól, most azonban megszerezte története első pontját a tornán. Ecuador ezzel elszalasztotta a lehetőséget, hogy bebiztosítsa a továbbjutását, és az utolsó fordulóban a németek ellen kell kiharcolni a továbblépést. A japán válogatott fölényes 4-0-ás győzelmet aratott Tunézia felett, és ezzel gyakorlatilag bebiztosította helyét a világbajnokság kieséses szakaszában, míg ellenfele második vereségével búcsúzott a tornától. A VB-k történetének 1000. mérkőzésén, amelyet a nagykárolyi születésű romániai Kovács István vezetett, a japánok végiguralták a játékot, Kamada már a 4. percben megszerezte a vezetést, majd Ueda 2 góllal járult hozzá a sikerhez, végül Itó zárta a gólok sorát. A távol-keleti együttes első ázsiai csapatként szerzett 4 gólt világbajnoki mérkőzésen, Ueda pedig az első japán játékos lett, aki duplázni tudott VB találkozón. Tunézia 7. világbajnoki szereplése során továbbra sem jutott túl a csoportkörön.
2: Szurkolj együtt a Sunshine FM-mel!
0: A foci VB híreit az Opel Corsa nyíregyházi márka kereskedése, az Opel Csőz támogatja.

0: Welcome to Saint-Tropez. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.5 Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Tökéletes tető hosszú távra. A Tondag Fusion Protect felületkezelésű tetőcserepei keményebb, ellenállóbb felületet és tartós szépséget biztosítanak. Látogasson el a gsv.hu oldalára, vagy tájékozódjon a gulyás tüzében. Tondag. Időtálló kerámia cserepek Fusion technológiával.
0: A Sunshine FM hétvégén is veled van. A tökéletes kikapcsolódáshoz hétvégén is a Sunshine FM biztosítja a térség legfrissebb híreit, kulturális eseményeit, valamint a legjobb hétvégi programokat. Szombat délután vár a Sunshine Top 40-es lágerlista. Érdekes zenei infókkal fűszerezzük meg a hétvége hangulatát Magyarország és Európa legtöbbet játszott rádiós kedvenceivel. Az estében pedig a hallgatóké a főszerep. Indul a Halló kívánság műsor. A szombat éjszaka fúziója a Sunshine FM-en valósul meg, mert a parti hangulathoz jön a Sound of Sunshine, a térség első számú rádiója. Ez a Sunshine FM, megszakítás nélkül.
1: Csak jó zene. Sunshine FM.
0: Sunshine FM. Kattints a sunshine.hu-ra. Hallgasd online csatornáinkat bárhol, bármikor, és olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. Megszakítás nélkül szólnak a térség legnagyobb kedvencei. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
3: Tudod, mi történik, ha nem reklámozol rádióban?
4: Sajnos semmi. Ha fellendítenéd a céged, hirdess rádióban.
0: Kerülj középpontba, ahol mindenki csak rád figyel. Kérd kiemelt csomagajánlatunkat. marketing@sunshinefm.hu. Adj hangot vállalkozásodnak. Írj el több százezer hallgatót a rádió reklám erejével. debrecen@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine FM-en csak olyan zene szól, ami

0: változatos kedvencek. És igazi újdonságok. Két egyforma zene sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
2: Ez reklám volt. Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
3: Elkészült a 25 milliómodik termék a Sensirion debreceni gyárában. Lélesben is működni kezdenek az új állandó sebességmérő berendezések Debrecenben. Földi Betty vagyok, hozom a részleteket.
2: Hírek a Sunshine FM-en.
3: Vádat emelt a debreceni járásügyiség egy férfi ellen, aki a vád szerint közel két éven át engedély nélkül gyűjtött fémhulladékot Hajdú-Bihar és Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye több településén. A vádirat alapján a férfi 2022. februárjától 2024. decemberéig jövedelemszerzés céljából több mint 36 tonna fémhulladékot vásárolt fel, majd azt rendszeresen pénzért adta le egy rétavirtási telephelyen. Az ügyiség szerint ólom akkumulátorokat is értékesített, amelyek veszélyes hulladéknak minősülnek. A nyomozás megállapította, hogy a vádlott nem rendelkezett a hulladék gyűjtéshez szükséges hatósági engedéllyel vagy nyilvántartásba vétellel. A férfi beismerte a bűncselekmény elkövetését, az ügyészség pedig azt indítványozta, hogy a debreceni járásbíróság tárgyalás nélkül büntető végzésben felfüggesztett börtönbüntetés szabjon ki vele szemben. Fontos mérföldkőhöz érkezett a Sensirion Hungary Kft. Debrecenben. A svájci hátterű Sensor technológiai vállalat helyi gyárában elkészült a 25 milliómodik termék. A debreceni üzem tavaly ünnepelte fennállásának 5. évfordulóját, és mára több mint 150 munkatársan járul hozzá a Sensirion nemzetközi gyártási hálózatához. Mátó Viktor ügyvezető igazgató szerint a 25 milliós darabszám jól mutatja a telephely fejlődését, különösen úgy, hogy ebből csak nem 9 millió termék 2025-ben készült el. A vállalatnál a növekedés nem csak technológiai beruházásokkal és kapacitásbővítéssel, hanem új munkatársak felvételével is támogatják a termelésben. A mérnökségen, a minőségügyben és a támogató területeken. A jubilómi termék elkészültét június 16-án a dolgozóknak szervezett eseményen ünnepelték meg, amelyen részt vett a Sensirion operatív alelnöke is. Június 18-tól élesben is működni kezdenek az új állandó sebességmérő berendezések Debrecenben. A fix trafipaxok a nap 24 órájában mérik majd az arra közlekedő járművek sebességét, sebesség túlépés esetén pedig az adatokat továbbítják a rendőrség központi rendszerébe. Az új mérők lakossági kérések alapján kerülnek ki olyan helyszínekre, ahol régóta visszatérő probléma a gyorshajtás. A cél a biztonságosabb közlekedés, a balesetek megelőzése és az ott élők nyugalmának védelme. Az új trafipaxok Debrecen Józsán, az Elek utcán és a Rózsavölgy utcán, Debrecenben a Jánosi utcán, valamint a 48-as főúton, Debrecen Nagycserénél működnek majd. Az autósoknak érdemes fokozottan figyelniük a sebességhatárok betartására. Akár egy évtizeden belül önvezető taxik is közlekedhetnek Debrecenben. Erről beszélt Húsi Géza, a Debreceni Egyetem Műszaki Karának dékánja az Esti Közelkép című műsorban. Az autonóm járművek fejlesztésében a Debreceni Egyetem is részt vesz. A technológiai továbbfejlesztése érdekében pedig már idén-nyáron önvezető autók érkezhetnek a városba. A járműveket jelenleg a Zalazón tesztpályán vizsgálják és tanítják különböző közlekedési helyzetekre. A cél az, hogy a mostani 2-es szintű önvezetési képességet 4-es szintre fejlesszék. Húsi Géza szerint Debrecen aktívan alakítja a globális autóipar jövőjét, a helyi mérnökképzés pedig lépést tud tartani az ipari technológia váltással. A szakember arról is beszélt, hogy a jövő gyártásában egyre nagyobb szerepet kap majd a dolgozók és a robotok együttműködése.
0: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
3: Városunkban a következő napokban is folytatódik a kánikula, 30-36 fokra készülhetünk mindemellett.
2: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en Kiskatával. Megszakítás nélkül. Sunshine FM.

0: Ez a Zamata Sunshine FM-en.
1: Csak jó zene, ez a Sunshine FM, és ez itt a Zamat. Jöjjön a következő, szívemnek igen kedves gyógynövény, fűszernövény, ez a tárkony lesz. Ezt leggyakrabban szárított formában használjuk, de most már akár az ablakpárkányon is termeszthetjük. A tárkony fogyasztásának számos egészségügyi előnye van. Több kutatás is igazolta már, hogy jelentős fájdalomcsillapító, érzéstelenítő és gyulladásgátló hatása van. Segít természetes módon csökkenteni a vérnyomásunkat, enyhíti a fogfájást és segít szabályozni a vércukorszintünket is, úgyhogy az inzulinrezisztenciával vagy cukorbetegséggel élőknek az egyik leghasznosabb fűszer. Leggyakrabban levesek fűszerezés használjuk, nagyon jól áll a savanykás ízvilág mellé, úgyhogy például, amikor leveseket fűszerezünk vele, akkor érdemes egy kis citromlevet is adni a leveshez, de a krumpli főzelék is nagyon jó tárkonnyal, ugye ott meg általában ecettel savanyítunk, de jó szívvel ajánlom a halételek fűszerezéséhez is. Készítünk is egy jó kis tárkonyos harcsafilét, ehhez harcsára van szükségünk, kell még liszt, 5-6 evőkanálnyi, sóbors ízlés szerint, olaj, 3 deci főzőtejszín, 20 dek a szőlő, 1,5 deci illatos fehérbor, tárkony, egy jó bő evőkanálnyi, 2 deci tej és 4 gereszt fokhagyma. A harcsafilét először is beáztatjuk a tejbe, és hagyjuk 10 percig pihenni, majd kivesztjük, lecsurgatjuk mindkét oldalát, megsózzuk, megborsozzuk a halnak, és lisztben megforgatjuk. Ezután olajban megsütjük, még pedig úgy, hogy menet közben zúzott fokhagymát adunk a halszeletek mindkét oldalához, majd kivesztjük a halat, a maradék olajba 5-6 evőkanálnyi lisztet szórunk, azt lepirítjuk, beledobjuk a félbevágott szőlőszemeket, felengedjük a 1,5 deci fehérborral és a 3 deci főzőtejszínnel is, besűrítjük, ízesítjük sóval és a morzsolt tárkonnyal, egyet rottyantunk rajta, és már kész is van az öntet. Tálaláskor a harcsafilére öntjük, és mondjuk krumplipürét kínálunk mellé. Jó étvágyat ehhez is!

0: Sunshine FM Asztrológia.
1: Kedves Kos, a pénzügyekről folytatott családi beszélgetést most fontos felismeréseket hozhat. A közösen nézik át a kiadásokat, mindenki tisztábban látja, mi terheli a közös kasszát. A bika számára a mai nap akkor lesz a legtökéletesebb, ha egyszerű, praktikus döntéseket hoz. Legyen szó közlekedésről, ügyintézésről, vagy akár egy nagyobb bevásárlásról. Az ikrek formálódó tervei most végre pénzügyi lehetőséggé érhetnek. Egy új állásajánlat, ami ezekben a napokban találja meg, segít abban, hogy egy eddig csendben érlelt ötletből konkrét kereseti irány szülessen. A rák baráti kapcsolatai ma erősen hozzájárulhatnak ahhoz, hogy könnyebbnek és derűsebbnek érzi az életét. Egy közös program segíthet visszatalálni a játékossághoz. Az oroszlán lehetőséget kap arra, hogy most új szerepkörben bizonyítson. Lehet, hogy valaki a háttérből támogatja a sikereit. A szűz új barátságra, ismerettségre tehet szert, ez a kapcsolat pedig lehetőséget ad arra, hogy új nézőpontot adjon az életéhez. A mérleg számára ma a karrierrel és pénzzel kapcsolatos beszélgetések különösen fontosak lehetnek. Ha egy vezetővel vagy szakmai döntéshozóval egyeztet, érdemes nem csak az alapfizetésről, hanem a bónuszról, jutalékokról vagy teljesítményhez kötött díjazásról is beszélgetnie. A Skorpió ma jó híreket kaphat egy üzleti vagy jogi ügyben. Úgy tűnik a másik fél gyakorlatiasabb álláspontra jutott, ami mindenkinek kedvező megoldást hoz. A nyilas számára a mai nap szerencsés lehet a munkából származó plusz juttatások, bónuszok szempontjából. A takarékos elemző szemlélettel old meg egy feladatot, azzal látványos eredményeket érhet el. A vak valakivel szeretne végre dőlőre jutni, hogy letisztázzák a kapcsolatukat, de nem jó, hogyha sürgeti a dolgot. Hagyja, hogy a másik is letisztázza magában, hogy mire is van igazán szüksége. A vízöntő végre talál valakit, aki levesz a válláról valamennyi terhet. Úgy érzi, az illetőben maximálisan megbízhat, és örömmel tölti el, hogy végre nem mindent önnek kell intéznie. Ha a halak ír, alkot, zenél, vagy bármilyen művészi projektet dédelget, akkor most jó eséllyel meg tudja mutatni azt másoknak is. A támogató közeg, a barátok segíthetik abban, hogy az üzenete a megfelelő emberekhez jusson el.
0: Sunshine FM Asztrológia.
2: Greetings, loved ones. Let's take a journey.

0: a Sunshine FM-en.
1: Ez a Sunshine FM, nálunk csak jó zene szól, és önök a Zamatot hallgatják, amelyben továbbra is a gyógynövényekkel, fűszernövényekkel foglalkozunk. A következő fűszerünk pedig az oregano lesz, ami jellegzetes olasz ízvilágot kölcsönöz az ételeinknek. A mediterrán jellegű, főként a paradicsomos ételek elmaradhatatlan fűszere. A régi receptkönyvekben hiába keressük, nem találjuk. És nem azért, mert nagyanyáink nem használtak oregánót, hanem azért, mert akkoriban szurokfűnek hívták. Úgyhogy a szurokfű meg az oregano az egy és ugyanaz. Néha balzsamfűnek, fekete gyopárnak, kaslóknak vagy vadmajorannának is nevezték. Ez a vadmajoranna elnevezés pedig gyönyörűen megmutatja, hogy a régi magyar konyha általában a majoranna pótlására használta, és ez ugye egyszer mind azt is jelenti, hogy aromájában igencsak hasonlít a majorannára. A fűszer illóolajat, cseranyagot, keserű anyagot tartalmaz, levesek, főzelékek, bab, paradicsom, húsételek, töltelékek és halételek ízesítésére is használható. Ebből is készíthető teja, ami étvágygerjesztő, idegnyugtató és köhögéscsillapító hatású. Először valószínűleg a görög konyhában jelent meg, bár az újabb kutatások szerint már időszámításunk előtt 3000 környékén is használták az asszírok. Az viszont biztos, hogy Európa a görögöknek köszönhetően ismerte meg. A mitológia szerint pedig egyenesen Afroditének tartozunk érte köszönettel. Ő ugyanis ezzel a növénnyel szerette volna a boldogságot az emberek életébe csempészni. De az ókorban nem csak a boldogság, a szerencse, az egészség, a tisztaság és a becsület jelképe is volt ez a fűszernövény. És van egy olyan babona is, miszerint, hogyha a fürdővízünkbe este oregánót teszünk, akkor szépek lesznek az álmaink. Az álladósorban lévő lányok pedig akár meg is álmodhatják a jövendőbeliüket. És hát szintén még az ókorban Hippokrátész felfedezte fertőtlenítő hatását. Az ókori egyiptomiak tartósítószerként, illetve különféle mérgek ellenszereként alkalmazták, a középkorban pedig a mérges kígyók ellen is úgy védekeztek, hogy szurokfűvel szórták fel a házat, de használták láz enyhítésére és sárgaság ellen is. No és hogyha egy gyors mediterrán ebédet szeretnének vele rittyenteni, akkor ajánlom, készítsék el az oregánós citromos csirkecombot, amihez 2 tejáskanálnyi oregánót, 6 gereszt fokhagymát, 4 darab citromot és 4 darab csirkecombot fogunk használni, no meg egy kevés sót és fekete borsot. Ehhez először is készítünk egy páclevet, olívaolajba nyomunk 2 fokhagyma gerezdet, illetve egy tejáskanál oregánót jó alaposan összekeverjük és beleforgatjuk a csirkecombokat, lefedjük és a hűtőben hagyjuk állni legalább 1 órán át, majd egy tepsibe rakjuk a csirkecombokat, a húsok alá nyugodtan oda lehet zuttyintani az olívaolajat, a citromokat megmossuk, félbevágjuk, majd a csirkecombok közé helyezzük őket. A maradék 4 fokhagymát szintén megpucoljuk, és mindegyik hús mellé rakunk egy-egy gereszt fokhagymát, sóval, borssal nekintjük a tetejét, és még rászórunk egy tejáskanálnyi oregánót. Meg lehet hinteni akár majorannával is. Lefedjük az edény, betoljuk a sütőbe 30 percen át, sütjük, majd a födőt levéve picit meglocsolgatjuk a combokat a szafttal, és visszatoljuk még 30-40 percig sütjük, közben időnként ezt a locsolgatást meg lehet ismételni. Ha kész, akkor már lehet is tálalni. Köretnek nagyszerű mellé a rizs. Egészségükre!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 93.5. Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám. Körzetük a vadkelet. Tempójuk komótos. Hallgatók százezreit érik el nap mint nap. A keltető emberei éjjel-nappal bevetésre készek. Mondjuk éjjel inkább alszanak.
1: De amint megcsörren a vekker, ők is felpörögnek.
0: Olasz Gabi, Lőrinc Evelin, Dankó Laci és péntekenként Balogh Béla alkotják azt a csapatot, amely mindig hozza az energiát és soha nem fogy ki a jó kedvből. Tudtad, hogy a zene hallgatás jótékony hatásait már kutatások is bizonyították? Töltsd le az ingyenes iOS és Android applikációnkat, és hallgass megszakítás nélkül a tematikusan összeállított pop és dance csatornáinkat is. Veled vagyunk mindenhol és mindenkor.
1: Mindig veled. Ez a Sunshine FM. Van valami egészen különleges Debrecenben.
0: Itt nem csak hallgatják a zenét, hanem diktálják a trendeket.
1: Friss kutatásunk szerint azok a zenék, amiket először nálunk hallasz, néhány héten belül már az egész ország slágerlistáin szerepelnek.
0: Amit itt megszeretünk, az pár hét múlva már mindenki dúdolja. Ez nem szerencse, ez nem véletlen, ez ízlés.
1: Nekünk ez szerelem.
0: Sunshine FM, csak jó zene. Kattints a sunshine.hu-ra. Hallgasd online csatornáinkat bárhol, bármikor, és olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. Megszakítás nélkül szólnak a térség legnagyobb kedvencei. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
2: Tudod, mi történik, ha nem reklámozol rádióban?
3: Sajnos semmi.
2: Ha fellendítenéd a céged, hirdess rádióban.
0: Kerülj középpontba, ahol mindenki csak rád figyel. Kérd kiemelt csomagajánlatunkat. marketing@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine FM-en

0: változatos kedvencek.
1: És igazi újdonságok.

0: sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
2: Ez reklám volt. Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
3: Emberközpontú rendőrséget ígér az országos rendőrfőkapitány. A legfőbb ügyészség szerint a találgatások nehezítik az aranykonvoj ügyének felderítését. Június végén indul a hazai dínyes szezon. Földi Betti vagyok, hozom a részleteket.
2: Hírek a Sunshine FM-en.
3: Több rendőrt szeretnének látni az utcákon az emberek, erről beszélt parlamenti bizottsági meghallgatásán Meccser Tamás országos rendőrfőkapitány jelölt. A Heves vármegyei rendőrfőkapitány korábbi vezetője azt mondta, emberközpontú, modernebb és decentralizáltabban működő rendőrséget szeretne kialakítani. Kiemelte, hogy stabilizálni kell az állományt, csökkenteni a bürokráciát és megerősíteni a helyi kapitányságok szerepét, mert az állampolgárok leggyakrabban velük találkoznak. Meccser Tamás beszélt a létszámhiányról is, szerinte új képzési rendszerre és vonzóbb rendőri pályaképre van szükség, mert az állomány átlag életkora már közelít az 50 évhez. A jelölt bírálta a tömeges bírságolás gyakorlatát és azt mondta, az első intézkedések között javítanának a rendőrségi járművek állapotán. Kinevezését a parlamenti bizottság 7 igen szavazattal és 1 tartózkodás mellett támogatta. A legfőbb ügyészség szerint a sajtóban megjelent találgatások nehezítik az úgynevezett aranykonvoj ügyének felderítését. Az ügyészség közölte, soron kívül megteszik a szükséges intézkedéseket, és az ügy körülményeinek teljes feltárására törekednek. Magyar Péter miniszterelnök korábban belső vizsgálatot rendelt el az ügyben a TEK-nél, a NAV-nál és az érintett titkos szolgálatoknál, valamint felszólította a legfőbb ügyész, hogy szólaljon meg az ügyben. A legfőbb ügyészség válasza szerint az Alkotmányvédelmi Hivatal március 4-én tett feljelentést, amely pénzmosás egyszerű gyanúját alapozta meg. Az ügyészség másnap a NAV bűnügyi főigazgatóságát jelölte ki nyomozó hatóságként. A NAV pedig elrendelte a nyomozást. Az ügyészség azt is közölte, hogy az akcióról előzetesen nem tudott, arról csak utólag szerzett tudomást. A nyomozás jelenleg is folyamatban van. Június végén elindul a hazai dínyes szezon, a magyar dínye pedig fokozatosan átveszi a külföldi termékek helyét az üzletekben. Az Agrártárca szerint a dínye termesztésnek komoly hagyományai vannak Magyarországon, a termelők munkájának köszönhetően pedig több mint 120 tájfajta terem az országban. Az egyik hazai áruház beszállítói több mint 600 hektáron termesztenek görögdínyét, az áruház láncban eladott mennyiség pedig 2018 óta meg háromszorozódott. Tavaly 17.600 tonna görögdínyét értékesítettek Magyarországon, ami 7%-os növekedést jelentett az előző évhez képest, és a vállalat eddigi legnagyobb értékesítési volumene volt. Elhalasztaná az egységes országos örökbefogadási nyilvántartási rendszer bevezetését a Tisza párt. A parlament honlapjára felkerült törvénymódosító javaslat szerint az új rendszer a tervezett július 1-e helyett csak 2027. január 1-én indulna el. Az indoklás szerint több időre van szükség az informatikai rendszerek adminisztrációjához, stabil működéséhez, valamint az egységes országos protokollok gyakorlati alkalmazásához. A képviselők úgy látják, a jelenlegi határidőig nem garantálható a biztonságos átállás, ezért további szakmai és adminisztratív felkészülési időt tartanak szükségesnek. A módosítás az országgyűlés elfogadja a kihirdetését, követő napon léphet hatályba. Erdő Péter bíboros prímás esztergom budapesti érsek fogadta Magyar Péter miniszterelnököt a budapesti prímási palotában. A találkozó középpontjában a kormányfő közelgő vatikáni látogatásának előkészítése állt, amelynek során Magyar Péter 14. Leó pápával találkozik majd. Az esztergom budapesti fő egyházmegye tájékoztatása alapján a megbeszélés, a párbeszéd, a kölcsönös tisztelet és a közös felelősség vállalás jegyében zajlott.
0: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
3: Városunkban tovább fokozódik a kánikula. Hétfőn is intenzív lesz a gomoly felhő képződés, helyenként egy-egy záporzivatar előfordulhat, a csúcsemérséklet 30-36 fok között alakul.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en Kiskatával. Megszakítás nélkül. Sunshine FM.

0: Ez a Zamat, a Sunshine FM-en.
1: Ez a Sunshine FM, nálunk csak jó zene szól, és önök a Zamatot hallgatják. Megyünk tovább a következő fűszerre, hiszen ebben a műsorban is olyan fűszernövényeket, olyan gyógynövényeket használunk, amiknek nem csak a gyógyító erejét, de az ízét is tudjuk hasznosítani a konyhában. A lestján lesz a következő. Hogyha van kis kertjük, akkor próbálkozzanak a lestján ültetésével, de igazából az ablakpárkányon is nagyon jól érzi magát, bár nem annyira népszerű, mint mondjuk a menta, vagy az oregano, vagy a bazsalikom, ritkábban lehet vele találkozni, pedig nagyon hasznos, hogyha van egy kis bokor lestyánunk. Minél naposabb, minél melegebb helyen termesztjük, annál több lesz benne az illatanyag, zamatanyag. A lestyánt a középkorban, de már az ókorban is nagyon kedvelték. Nagy Károly frank király és római császár egy rendeletben elrendelte a növény termesztését. Régebben a falusi kertekben igen gyakran ültették, és mind friss, mind száraz állapotban egyaránt használták. Jellemző, erős, kicsit zellerre emlékeztető zamata van. Nagyon intenzív az aromája, úgyhogy ezzel is legyünk óvatosak, és mindig jól záródó edényben tartsuk. Levesek, főzelékek, saláták ízesítésére kiválóan alkalmas, de a likőr és konzervipar is használja fűszerként. Hogyha teát készítünk belőle, az gyomorerősítő, emésztés serkentő és vízhajtó hatású, de vese és epebántalmak esetén is ajánlott fogyasztani. A zöldborsóval kiválóan harmonizál, Erdélyben pedig nem készülhet nélkül egy csorbaleves. De ha töltött kacsát vagy csirkét készítünk, akkor is érdemes használni. Dörzsöljék be ezzel a zöld fűszerrel a tölteni való hús belsejét, és a töltelékbe is tegyenek lestyánlevelet. Fantasztikus lesz a végeredmény. No és ha már emlegettük az erdélyi csorbalevest, hát készítsünk mi is egy variációt. Ugye ez az a leves, ami számtalan féleképpen készülhet. Van belőle húsos és zöldséges változat, van tejszínes és nem tejszínes. Egy dologban azonban az összes savanykás ízvilágú csorbaleves megegyezik, hogy korpaciberét és lestyánt használnak hozzá. Az erjesztett korpacibere egy savanykás lé, amit Erdélyben literes üvegben árulnak az élelmiszerboltokban. Levesek például a csorba savanyításához használják, de jól behűtve akár üdítő italként is tökéletes, különösen nyáron. Odahaza száraz kenyérből és búzakorpából tudjuk előállítani, de helyette nyugodtan lehet használni akár citromot is. A húsgombócos csorbalevest pedig úgy kezdjük el készíteni, hogy egy kevés olajon hagymát dinsztelünk, majd hozzáadunk minden zöldséget, amit használni akarunk. Sárgarépát, fehérrépát, karalábét, zellert, bármit tehetünk bele. Egy kicsit pirítjuk ezeket is a hagymán, majd fölöntjük 2 liter vízzel, és hozzáadunk egy nagy marék lestyánlevelet. És szép csendes lángon hagyjuk főni a zöldségeket, közben elkészítjük a húsgombócokat darált húsból, rizsből, tojásból és fokhagymából, ízlés szerint sóval, borssal ízesítjük, vízes kézzel kisebb gombócokat formázunk, és már tehetjük ezeket is a levesbe. 40-45 perc alatt lassú tűzön megfőzzük, majd behabarjuk liszt és tejföl csomómentes keverékével, a tűzről levéve pedig citrommal savanyítunk rajta egyet, és már kész is a húsgombócos csorbalevesünk. Próbálják ki ezt is!

0: kis sámba.
1: Ne hagyd ki a legjobb programokat, eseményeket és koncerteket.
2: Sunshine FM programajánló.
3: Képzeld el, hogy Nyíregyháza belvárosában, a templom és a szökőkút mellett egyszer csak 200 köbméter homok terem. Nem délibáb. Június 25-től jön a Hübner Amatőr Strandröplabda verseny a Kossuth térre. Helyi lemezlovasok pörgetik a ritmust, esténként pedig látványos gálamérkőzések várnak, szóval igazi tengerparti hangulat költözik a belvárosba. Elég volt a szürke hétköznapokból, és 220 felett száguldanál vissza a 70-es évek legbulisabb építőtáborába. Június 24-én a debreceni nagyerdei szabadtéri színpadra érkezik a Szép nyári nap musical, ahol a Veresegy Színház előadásában kelnek életre a legmenőbb neoton slágerek. Lesz itt kötelező paradicsompaszírozás, kis titkár szerelem, no meg a Santa Maria és a Pago Pago, szóval nosztalgiára fel, irány a nagyerdő.
1: Ne hagyd ki a legjobb programokat, eseményeket és koncerteket.
2: Sunshine FM

0: a Zamat a Sunshine FM-en.
1: Csak jó zenehez a Sunshine FM, és benne továbbra is szól a Zamat, és jön a következő fűszerünk, mert ugye gasztromagazinunkban ezen a héten is gyógynövényekkel, fűszernövényekkel foglalkozunk. Most a következő egy olyan alapvető fűszer lesz, ami szerintem minden háztartásban megtalálható. Ez a majoránna, ami eredetileg Délnyugat-Ázsiában és Észak-Afrikában őshonos. Hazánkban csupán a 16. században jelent meg. A növény leveles, virágos hajtása adja a fűszert, amit már az ókori görögök is nagy szeretettel használtak. A majoránna olaját fürdés utáni ápolószernek, hajápolónak használták. Kitűnő étvágyjavító, méregteleníti az emésztőrendszert, enyhíti a gyomorrontás tüneteit, tengeri betegségben szenvedőknek előszeretettel ajánlják a belőle készült gyomornyugtató teját, serkenti a májműködést, fokozza az epetermelődést, és megfázás idején is hatékony segítünk, hiszen a tejája oldja a hurutokat, tisztítja a hörgőket és könnyíti a légzést. Citromfűvel kombinálva pedig csökkenti a görcsös panaszokat. Konyhai felhasználását tekintve pedig rendkívül sokoldalú. Levesek, főzelékek, mártások, húsételek, pástétomok ízesíthetők vele. Disznóvágáskor a hurkák ízesítésére használják nagyobb mennyiségben, de remekül kiemeli a paradicsom, a burgonya, a tökfélék ízét. Fokhagymával, csilivel is párosítható. Hogyha pedig a bárány, a birka vagy a vadmadarak húsát bedörzsöljük vele sütés előtt, akkor elveszi a hús kellemetlen mellékízét. Nekem pedig van egy nagyon-nagyon nagy kedvenc ételem, amit most megosztok a körökkel. Ez a sült sajt, ehhez rengeteg sajtot fogunk használni, összesen 5 félét, no meg egy paradicsomot, félfej lilahagymát és majorannát, abból is jó sokat. Fogunk egy olyan serpenyőt, amit be tudunk tenni a sütőbe, az aljára karikázunk egy paradicsomot, félfej lilahagymát, és elkezdjük beleszórni a sajtokat, nem reszelve, hanem felkockázva. Trapistát, mozzarellát, edámi sajtot, egy kis cheddart és feta sajtot. Önökre van bízva, hogy melyikből mennyit használnak, én úgy szoktam kalkulálni, hogy körülbelül az összmennyiség az 1,5 kilónyi legyen a sajtból, nyilván a trapistából használok a legtöbbet, ez adja meg a testét, a cheddarból és a fetából pedig a legkevesebbet, ez ízkaraktert ad majd az ételünknek. Na és hogyha belekockáztuk egymás hegyére, hátára a sajtokat, akkor jó bőven megszórjuk majorannával, és már tolhatjuk is be a sütőbe, egy 10 percig sütjük, nem kell pirosra sütni a tetejét, az a lényeg, hogy jól olvadjanak össze a sajtok, és már lehet is fogyasztani azon melegében. Vigyázzanak, mert amíg nagyon nyúlik a sajt, addig nagyon égeti is a nyelvünket. Elképesztően finom, és csak majorannával fűszereztük. Egészségükre!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.5 Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám. Születésnap, névnap, házassági évforduló.
1: Bármilyen ünnep is legyen, köszönj szeretted a Sunshine FM-mel. Mi meglepjük, a Stümer márkabolt és cukrászda pedig megajándékozza finomságaival.
0: Írd nekünk Facebookon privát üzenetet, és hallgasd minden reggel a keltetőt.
1: Sunshine FM.
0: Csak jó zene. Kattints a sunshine.hu-ra. Hallgasd online csatornáinkat bárhol, bármikor, és olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. Megszakítás nélkül szólnak a térség legnagyobb kedvencei. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
0: Tudtad, hogy a zenehallgatás jótékony hatásait már kutatások is bizonyították? Töltsd le az ingyenes iOS és Android applikációnkat, és hallgass megszakítás nélkül a tematikusan összeállított pop és dance csatornáinkat is. Veled vagyunk mindenhol és mindenkor.
1: Mindig veled. Ez a Sunshine FM.
0: Ki mondta, hogy a munkaidő nem lehet kellemes? Sunshine Juice.

0: Sziasztok, Váci Zoli vagyok. Hallgassatok minden hétköznap a Juice-ban 10 és délután 2 között.
1: Horoszkóp, programajánló és a nagyvilág érdekességei.
2: Debrecen legtartalmasabb zenei gyümölcsleve. Minden hétköznap 10-től 14 óráig. 93.5 93.5 Sunshine FM Debrecen.
3: Tudod, mi történik, ha nem reklámozol rádióban?
4: Sajnos semmi. Ha fellendítenéd a céged, hirdess rádióban.
2: Kerülj középpontba, ahol mindenki csak rád figyel. Kérd kiemelt csomagajánlatunkat. marketing@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine FM-en csak olyan zene szól, amit mindannyian szeretünk. Változatos kedvencek.
1: És igazi újdonságok.

0: sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
1: Ez reklám volt. Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
2: Eltűnt egy sebességkorlátozó tábla a Debrecen és Létavértes közötti úton. Tervezhetik a Hajdúböszörmény és Debrecen közötti kerékpárút újabb szakaszát. Kamera felvételeket is bemutattak a komádi gyilkosság tárgyalásán. Íme a részletek, Földi Betty vagyok.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
2: Tanúk jelentkezését kéri a debreceni rendőrkapitányság, miután eltávolítottak egy 50 km/h sebességkorlátozó táblát a Debrecen és Létavértes közötti útszakaszon. A rendőrség közlése szerint az eset május 27-én délelőtt 10:30 körül történt a 4814-es út 8-as kilométer szelvényénél egyelőre ismeretlen körülmények között. A debreceni rendőrkapitányság közlekedés biztonsága elleni bűncselekmény gyanúja miatt folytat eljárást. Aki látta az esetet, vagy bármilyen információja van róla, személyesen jelentkezhet a debreceni rendőrkapitányság közlekedés rendészeti osztályán a Sámsoni út 149 szám alatt, vagy telefonon a 0652 457 040-es számon. Bejelentés tehető a 0680 555 111-es telefontanú zöld számon, illetve a 112-es segélyhívón is. Elkészülhetnek a Hajdúböszörmény és Debrecen közötti kerékpárút második szakaszának tervei, miután sikeresen lezárult a közbeszerzési eljárás. A Hajdúböszörmény önkormányzata beruházás tervezési munkáira keresett kivitelezőt, a feladatot pedig a Via Futura mérnöki tanácsadó és szolgáltató Kft. Nyerte el. Mintegy 28 millió forintos ajánlattal. A tervezés a Baltazár Erdezső utca és a 35-ös főút csomópontjától induló szakaszt érinti. A külső debreceni út mentén egészen a város belterületi határáig, majd a 35-ös főút mellett Debrecen Józsa közigazgatási határáig. Összesen 6730 méternyi kerékpárforgalmi létesítmény tervét kell korszerűsíteni és kiviteli szintre kidolgozni. A munkarésze lesz az engedélyezési eljárások lebonyolítása és a későbbi kivitelezői közbeszerzés műszaki dokumentációjának összeállítása is. Tanúk meghallgatásával és kamerafelvételek bemutatásával folytatódott a 2024 áprilisi komádi gyilkosság tárgyalása a debreceni törvényszéken. A vád szerint a biharkeresztesi M. Sándor Csaba egy munkahelyi vita után lőtte le főnökét az Alföld Gabona Kft. Telephelyén. A konfliktus egy kamion lemosása miatt robbant ki, majd a két férfi között elmérgesedett a helyzet. A bíróságon több tanút is meghallgattak, köztük az áldozat lányát, aki azt mondta, nem tartotta olyan súlyosnak a vitát, hogy közbeavatkozzon. Egy másik tanú viszont arról beszélt, hogy komoly indulatos szóváltás zajlott, és ő megpróbált volna közbelépni. A tárgyaláson levetített kamera felvételeken az látszott, hogy a sértett futva kergeti a vádlottat, majd kerékpárra ülve annak irányába hajt. A vádlott azzal védekezik, hogy nem szándékosan sütött el a fegyverét. Debrecenben látogatott Spanyolország budapesti nagykövete, aki programja részeként felkereste a hajdúhús üzemét is. A nagymúltú debreceni cég évek óta exportál magas minőségű mangalica, combot és lapockát a spanyol piacra, ahol ezekből a húsrészekből többek között sonka készül. A nagykövete a mangalica feldolgozó bejárása után elismerően beszélt az üzemben látottakról, amelyet modern, tisztának és rendezettnek nevezett. Pap István, a Hajdúhús 2000 Kft. Tulajdonos ügyvezetője elmondta, a feldolgozott mangalica jelentős része Spanyolországba kerül, de szállítanak több európai országba, valamint Szingapurba és Hongkongba is.
0: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
2: Városunkban tovább fokozódik a kánikula. Hétfőn is intenzív lesz a gomoly felhő képződés, helyenként egy-egy záporzivatar előfordulhat, a csúcsemérséklet 30-36 fok között alakul.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en Kiskatával. Megszakítás nélkül. Sunshine FM.

0: Ez a Zamat a Sunshine FM-en.
1: Csak jó zene ehhez a Sunshine FM-en, és benne a Zamat, és ugye fűszernövényekkel, gyógynövényekkel foglalkozunk ma is. A következő fűszerünk pedig az egyik legősibb gyógynövény lesz, amit előszeretettel használunk a konyhában is, ez pedig a kakukkfű, amelyet évezredek óta használunk megfázások, köhögések, torokfájdalom enyhítésére, emésztés serkentésére, sőt hajdanában nagyon elterjedt volt fertőzések elleni használata, járványok idején a lehető legtöbbet fogyasztották belőle. Egyébként a mai napig a világ minden táján szerepel a hivatalos gyógyszerkönyvekben. Nem csak ételekhez adhatjuk, de ugye készíthetünk belőle köhögés csillapító, gyomornyugtató teját, sőt, akár vehetünk egy illatos kakukkfű fürdőt is, ami szintén segít meghűlés esetén. Na és nézzük, hogy mit készíthetünk ebből az illatos fűszerből, ami ugye a Provence, a francia konyha jellegzetes ízvilágát varázsolja a tányérunkra. Hát javaslom, süssünk vele egy rakott cukkénit. Ehhez egy darab nagyobbacska cukkéni kell, valamint 20 deka rizs, fél kiló darált pulykahús, 2 paradicsom, 15 deka mozzarella, 3 deci joghurt, egy közepes vöröshagyma, 3 gereszt fokhagyma, só, bors ízlés szerint, kakukkfű jó bőven, bazsalikom, oregano ízlés szerint, egy evőkanálnyi fűszerpaprika és egy púpozott evőkanál finomliszt. Ez minden, amire szükségünk van. Először is a rizst kevés sóval fél puhára főzzük, közben felkockázzuk a vöröshagymát, azt üvegesre pároljuk, hozzáadjuk a darált húst, sóval, borssal, kakukkfűvel, oregánóval, bazsalikommal, piros paprikával ízesítjük, és végül hozzáadjuk a 2 paradicsomot is, amit előtte nagyon apróra felkockáztunk, vagy akár le is turmixolhatjuk a paradicsomot. Fél evőkanálnyi liszttel besűrítjük a húst. Közben a cukkinit felszeljük vékony karikákra és félretesszük. Előveszünk egy sütőtálat, kiolajozzuk, az aljába simítjuk a rizst, erre jön egy réteg a cukkini karikákból, majd a hús, végül befedjük a maradék cukkinivel, a tetejét pedig liszttel elkevert joghurttal locsoljuk meg, és a tetejére jöhet a mozzarella, majd megy be a sütőbe, és addig sütjük, amíg a teteje meg nem pirul, és már lehet is fogyasztani. Egészségükre!

0: gold. Ez a Sunshine FM, nálunk csak jó zene szól, és önök továbbra is az Amatot hallgatják, és ugye gyógynövényekkel, fűszernövényekkel foglalkozunk ebben a műsorban is. Az egyik nagyon-nagyon hasznos gyógy- és fűszernövény, aminek mindenképpen ott kell lennie a polcunkon, mert hogy igazából a konyhában is nagyon gyakran használjuk, télen a karácsonyi sütemények ízesítéséhez, nyáron pedig a gyümölcslevesek fűszerezéséhez, ez pedig a szegfűszeg, aminek fantasztikus hatása van a szervezetünkre. Már az illata is nyugtatja az idegeket. Közismert fájdalomcsillapító hatása, úgyhogy például, hogyha valakinek fáj a foga, akkor azt szokták neki javasolni, hogy rágjon el egy szegfűszeget, tényleg gyakorlatilag lezsibbasztja az ember száját, egy kicsit úgy hat, mint az érzéstelenítő, szúri a fogorvosnál. De emellett szerencsére szintén egyre többen ismerik azt a tulajdonságát, hogy segít a vércukorszint szabályozásában. Ezt 2019-ben egy tanulmány is igazolta, úgyhogy ha valaki cukorbetegség szempontjából veszélyeztetett csoportba tartozik, például van a családjában érintett, az fogyasszon minél több szegfűszeget. De igazolták róla azt is, hogy javítja a máj egészségét, elpusztítja a baktériumokat, elősegíti a csontok egészségét, és gyomorfekély ellen is hatásos. Én mostanában nagyon szeretem vele ízesíteni a kávét, no, nem a kifőtt kávéba teszem, hanem az őrölt kávéhoz keverem hozzá fahéjjal együtt, és így főzöm le a kotyogósban. Elképesztő illata is íze lesz tőle a kávénak, de nagyon szeretem húslevesekhez is hozzáadni. Ugye korábban említettem, hogy főként a vadhúsból készült levesek ízesítésére ajánlják, de a sima csirkeaprólékleves is ünnepi lesz tőle. És hát persze leggyakrabban édességek készítésénél alkalmazzuk, úgyhogy most mi is egy édességet fogunk belőle készíteni, egy energiagolyót répából és datojából. 20 deka répa és 12 deka datoja kell 60 g zappehely, egy tejáskanál fahé, egy kávéskanál szerecsendió, és szintén egy kávéskanál őrölt szegfűszeg. Lereszeljük a répát, a datóját kisebb darabokra vágjuk, majd az összes hozzávalót beletesszük egy aprítóba, összedolgozzuk. A répa nedvessége általában elég, de hogyha túlságosan morzsolódnak, akkor nyugodtan lehet egy kevés vizet is hozzáadni. Ebből pedig kis golyókat készítünk, nedves kézzel nagyon könnyen megformázható, és fogyaszthatjuk így magában, vagy esetleg kókuszreszelékben megforgatva. Gluténmentes, cukormentes, a fűszerek miatt pedig kimondott a jót tesz a vércukorszintünknek, és tényleg energiával tölt fel bennünket, úgyhogy desszertnek én ma ezt ajánlom. Váljék kedves egészség!
1: Sunshine FM navigáció.
2: Az utak híreit oszd meg velünk 0620-316-3000.
3: Köszöntöm a kedves hallgatókat! Hétvégén is igen jelentős volt a forgalom a vármegyék területén, amik elsősorban főútvonalakon, illetve országhatár állomások fele jelentős leterheltséget mutatott. Nagyon sok vontatványokkal közlekednek külföldi rendszámú gépjárművek, illetve trélerek. Nagyobb menetidővel kell számolni, viszont az M3-as autópályán ezzel is számoljanak az elkövetkezendő időkben. És itt az igazi vakáció. Nagyon sokan már elutaztak, illetve elutaznak. Vegyék figyelembe azt, hogyha földre indulnak, akkor érdeklődjenek, tájékozódjanak, és a gépjárműveket jól készítsék fel az utakra. Ilyenkor többen ülnek általában a gépjárművekben, olyan személy vezesse, aki jelentős rutinnal rendelkezik, illetve a kresszabályok betartására is törekedjenek mindenhol. A sebességhatárokat ne lépjék túl, ugyanis az elmúlt napokban nagyon sok olyan baleset történt, ahol egyértelműen megállapította a rendőrség a gyorshajtást. Köszönöm a figyelmet, további jó utat és baleset mentes közlekedést.
1: Sunshine FM navigáció. Jó utat kíván a Sunshine FM és balesetmentes közlekedést.
4: Hi, what's up? This is Lady Gaga.
1: Csak jó zene.
2: Sunshine FM.
1: Sunshine FM.

0: Ez a Zamat, a Sunshine FM-en.
1: Csak jó zene ehhez a Sunshine FM, és benne végére értünk a mai Zamatnak. A témának azonban még mindig nem értünk a végére, hiszen rengeteg fűszer van még, amiről szeretnék beszélni önöknek, úgyhogy bízom benne, hogy jövő héten is velem tartanak. Akkor is hozok gyógynövényeket, fűszernövényeket, és persze fantasztikusan finom és egyszerű recepteket. Csak hogy nyáron a hőségben ne kelljen túl sok időt a gáztűzhely mellett tölteni. Szóval számítok önökre jövő héten is. Fűszerezzenek, ne csak sóval és klasszikus ételízesítővel adjanak ízt az ételeknek, hanem fűszerekkel, amik még gyógyítanak is bennünket. Jó kísérletezgetést kívánok önöknek. Kiskata voltam és maradok továbbra is tisztelettel. Jövő héten ismét találkozunk, viszont hallásra.

0: a Zamat című gasztromagazin és a Finomfogások támogatója, a Szimbád Bistró Nyíregyháza.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.5. Sunshine FM.
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Június 11-e és 13-a között újra GSV napok Debrecenben a Gulyás tüzében. Az év legnagyobb kedvezményei várnak nyílászárókra, csaptelepekre, kádakra, zuhanykabinokra, jacuzzikra, építő és tetőfedő anyagokra, valamint kerti megoldásokra. Szombaton pedig a vásári hangulati a főszerep. Főzés, gyerekfoglalkozások, hosszított nyitvatartás és egész napos programok várják a látogatókat. Ha építkezel, felújítasz, vagy éppen a következő projektedet tervezed, ezt a három napot érdemes beírni a naptárba. GSV napok június 11-től 13-áig Debrecenben, a Vámospércsi út 37 szám alatt.
1: Kattints a sunshine.hu-ra! Hallgasd online csatornáinkat bárhol, bármikor, és olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. Megszakítás nélkül szólnak a térség legnagyobb kedvencei. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
4: Csak jó zene.
5: Sunshine FM.
1: Sunshine FM. Tudtad, hogy a zene hallgatási jótékony hatásait már kutatások is bizonyították? Töltsd le az ingyenes iOS és Android applikációnkat, és hallgasd megszakítás nélkül a tematikusan összeállított pop és dance csatornáinkat is. Veled vagyunk mindenhol és mindenkor.
5: Mindig veled. Ez a Sunshine FM.
1: Születésnap, névnap, házassági évforduló.
0: Bármilyen ünnep is legyen, köszönj szeretted a Sunshine FM-mel. Mi meglepjük, a Stümer márkabolt és cukrászda pedig megajándékozza finomságaival.
1: Írd nekünk Facebookon privát üzenetet, és hallgasd minden reggel a keltetőt.
5: Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
6: Tudod, mi történik, ha nem reklámozol rádióban?
7: Sajnos semmi. Ha fellendítenéd a céged, hirdess rádióban.
1: Kerülj középpontba, ahol mindenki csak rád figyel. Kérd kiemelt csomagajánlatunkat. marketing@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblogban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine FM-en csak

0: változatos kedvencek.
1: És igazi újdonságok. Két egyforma zene sosem megy egymás után.
0: Ez a Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
0: Ez reklám volt. Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
2: A BEM tértől indul a 33-as főút debreceni felújítása. Kiemelkedő diákokat és oktatókat díjazott a Berettyóújfalu Szakképzési Centrum, mely a fejlesztések indulnak a Bocskai kertben. Köszöntöm Önöket, ez itt már a Civis Krónika, a Sunshine FM helyi hír összefoglalója. 2025. június 21-e vasárnap van, a pontos idő 12 óra, én Földi Betti vagyok.
0: Közlekedési információk a Sunshine FM-en.
2: Száraz útviszonyokra számíthatunk, egy-egy frissítő záporzivatar azért előfordulhat, amelyek környezetében vizessé csúszósá válhatnak az utak, nem lesz jelentős a légmozgás, tartsunk megfelelő követési távolságot, balesetmentes közlekedést.
0: Közlekedési információk a Sunshine FM-en. Ez a Civis Krónika.
2: Megkezdődnek a 33-as főút debreceni belterületi szakaszának felújítási munkái. Elsőként a BEM tér és a Nádor utcai közötti részen dolgoznak, a burkolat felújítást azonban vízi közmű rekonstrukciók előzik meg. A debreceni vízmű több helyszínen végez vezeték bélelési munkákat, többek között a Füredi út és a Sínai Miklós utca csomópontjánál, valamint a Balmazújvárosi út több pontján. A kivitelezés első ütemében ideiglenes busz megállókat alakítanak ki, majd június 22-től lezárják a két szélső forgalmi sávot, ahol a busz megállók betonozása és a szegély építés várhatóan 4-5 hétig tart. Ezt követi az aszfaltozási munka, majd a két belső sáv felújítása. A BEM tér és a Nádor utca közötti szakaszon szeptemberre készülhetnek el, a teljes érintett szakasz befejezése pedig 2026 végére várható. A közlekedőktől türelmet és fokozott figyelmet kérnek. Ismét megrendezték a BSC csillagai ünnepséget, amelyen a Berettyóújfalu Szakképzési Centrum legeredményesebb diákjait és az őket segítő oktatókat ismerték el. A rendezvényt immár 8. alkalommal tartották meg, ezúttal a Berettyóújfalu SC Besenyei György Technikumban. Az ünnepségen azok a tanulók kaptak elismerést, akik a tanév során kiemelkedő tanulmányi, szakmai vagy sport eredményeket értek el. A szakképzési centrum főigazgatója Pehiné Barta Irén arról beszélt, hogy a szakképzés egyszerre kell szakmát, biztos tudást és alkalmazkodó képességet adnia a fiataloknak, miközben a térség munkaerőpiaci igényeire is választ kell adnia. Az eseményen összesen 92 tanulót és 25 oktatót díjaztak. A sport eredmények közül külön kiemelték az országos futszáldiák olimpián elért első helyezést is. Folyamatosan fejlődik Bocskai kert, ahol a növekvő lakosság szám miatt újabb beruházásokkal készül az önkormányzat. A településen több közlekedési fejlesztés is megvalósul, szilárd burkolatot kap az iskola melletti Borostyán utca, külterületen pedig a Rákóczi kertben található Pacsirta utca egy részét aszfaltozzák le. Emellett új járda épül az állomás utcában, felújítják a ravatalozót, a temetőben pedig urnasírhelyeket és urnafalat alakítanak ki. Szőlő Sándor polgármester szerint a következő évek egyik legfontosabb feladata az ivóvíz ellátás biztonságának javítása, mivel a település növekvő víz igénye miatt vezetékkorszerűsítésre, nyomásfokozó rendszerre és víztoronyra is szükség lehet. Az önkormányzat új vegyes orvosi praxis létrehozását is szeretné elérni, emellett közösségi térre is új polgármesteri hivatalra is szükség lenne. Bocskai kert néhány éven belül akár az 5000 fős lakosság számot is elérheti. A duális szakképzésre és a fiatal szakemberek utánpótlására helyezi a hangsúlyt Debrecenben a Haro Höfliger Hungary. A vállalat a Debreceni Szakképzési Centrummal és a Debreceni Egyetemmel együttműködve fejleszti képzési rendszerét, amelyben a tanulók valós ipari környezetben szerezhetnek gyakorlati tapasztalatot. A cég korszerű tanműhelyekkel és képzőhelyekkel támogatja a fiatalokat, az eredmények pedig országos versenyeken is megmutatkoznak. Bíró Szabó szerkezett lakatos kategóriában, Takács Zoltán pedig és technikusként lett országos első, Kis Milán pedig 4. helyezést ért el. Az automatizálás és az ipar 4.0 területen is sikeresen szerepeltek, a Höfliger gyakornokai többen döntőbe jutottak az országos mechatronikai, pneumatikai versenyen. Ingyenes kiadvány segíti azokat, akik két keréken fedeznék fel a Debrecen és Nagyvárad közötti útvonalat. A megyeházán bemutatták a két keréken Debrecentől Nagyváradig, valamint a kézműves kultúrák fenntartása című köteteket, amelyek a román-magyar határon átnyúló kulturális központ pályázati keretében készültek. A kerékpáros kiadvány a Debrecen és a Nagyvárad közötti útvonal mentén található települések történetét, természeti és épített örökségét, kulturális életét és gasztronómiáját mutatja be. Amint egy 80 kilométeres szakaszon pihenőhelyek is vannak, és nagyobb szint különbségekkel sem kell számolniuk a bringásoknak. A kézműves kultúrákról szóló kötet a térség hagyományos szakmáit is ismerteti. A kiadványok magyar, román és angol nyelven is elérhetők, összesen 4000 példányban nyomtatták ki őket, de a Hajdú-Bihar vármegyei önkormányzat weboldalán online is megtalálhatók. Június 18-tól élesben is működni kezdenek az új állandó sebességmérő berendezések Debrecenben. A fix trafipaxok a nap 24 órájában mérik majd az arra közlekedő járművek sebességét, sebesség túlépés esetén pedig az adatokat továbbítják a rendőrség központi rendszerébe. Az új mérők lakossági kérések alapján kerülnek ki olyan helyszínekre, ahol régóta visszatérő probléma a gyorshajtás. A cél a biztonságosabb közlekedés, a balesetek megelőzése és az ott élők nyugalmának védelme. Az új trafipaxok Debrecen Józsán, az Elek utcán és a Rózsavölgy utcán, Debrecenben a Jánosi utcán, valamint a 48-as főúton, Debrecen Nagy Cserénél működnek majd. Az autósoknak érdemes fokozottan figyelniük a sebességhatárok betartására.
1: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
0: Sunshine Sport Arena.
2: Európa trónján a DVSC kézilabda akadémia. A debreceni lányok hatalmas izgalmak után mindkét mérkőzéseket megnyerték az ifjúsági bajnokok ligája budapesti 4-es döntőjében, így ők lettek az idén először megrendezett sorozat bajnokai. A csúcsig vezető út háttér történeteiről és a siker jelentőségéről Márián Blanka vezetőedző számolt be a DTV-ben.
3: Szeretnénk komplex játékosokat nevelni. Az átjátszás is egy nagyon fontos szempont, illetve az, hogy bármelyik játékosunk bármilyen játék környezetben megállja a helyét, akár egy korosztályos válogatottban, vagy később egy másik NB1-es klubban. Igen, igyekszünk egy egységes rendszer kialakítani, akár heti szinten nézzük azt, hogy egy-egy korosztályban milyen típusú edzések vannak, és hogy ha esetleg átjátszásra kerül a sor, akkor ne ugyanazt az edzésmunkát végezzék el. Nagyon fontos szerintem, bár nagyon nehéz felkészíteni edzés környezetben, nem tudunk ekkora stressz helyzetet, verseny helyzetet kialakítani. Egyrészt a bizalom, a csapat és a stáb közötti bizalom az, ami ilyen erősítő tényező, az, hogy tudják a lányok azt, hogy egy hibázás az nem jelent problémát, hiszen kézilabda meccset még nem láttam hiba nélkül lehozni. Tehát merni kell hibázni, kockáztatni kell, az hozza meg a győzelmet, és ez a napi munkánkban egyébként benne van, hogy túl tudjanak lépni, és edzőként kezelni kell ezeket a helyzeteket.
2: A pollenterhel is várhatóan ismét erősödik városunkban. A pázsit fűfélék pollen koncentrációja magas tartományban alakulhat. Frontmentes időre számíthatunk, de a fokozódó kánikula egyre inkább megterheli most a szervezetünket. A maximumok hétfőn 30-36 fok között alakulnak.
0: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében.
1: Ez a Szív is aktuál, a 93.5 Sunshine FM szolgáltató magazinja.
4: Köszönjük szépen a legfrissebbeket, hello mindenkinek, 12 óra után járunk, ez a 93.5 Sunshine FM Debrecen, így június 21-én is pörög a Civ is aktuál, a következő két órában hozom a legfontosabb helyi érdekességeket, valamint a kiváló zenéket, érdemes ma is velem rádiózni.
0: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en, Kondor Rolanddal, megszakítás nélkül. Sunshine FM, csak jó zene.
1: Ez a Szív is aktuál, a 93.5 Sunshine FM szolgáltató.

0: Ez a Civis Aktuál.
1: 93-et a Sunshine FM Debrecen, ez továbbra is a Civis Aktuál, így június 21-én, és ugye szerintem mindenki tudja, hogy a füllet, a meleg idő időnként egy-egy záporral, ez a legideálisabb a környezet a szúnyog lárvák számára. Nekünk viszont ugye, hát ez kevésbé jó hír, hiszen a nyári estéken egyre gyakrabban csapkodhatjuk a karunkat, a lábunkat a csípések miatt. Vajon elkezdődött már a szúnyog szezon? Pont erről beszélgettek a debreceni televízióban Szanyi Kálmánnal, a Debrecen Egyetem mezőgazdaság, élelmiszertudományi és környezetgazdálkodási kar növényvédelmi intézetének tanársegédjével.
2: Szúnyog szezon az elindult, tulajdonképpen ezért tavasszal és most június elején is voltak esőzések, azonban ezek nem alakítottak ki azért olyan tartós vízgyűlemeket, hogy ezekből jöjjenek a szúnyogok, úgyhogy mostanság jellemzően a lakott területek kisebb vízgyűlemeiből számíthatunk szúnyogok felszaporodására. Tulajdonképpen egy ilyen kisebb, akár egy virágtartó cserében is, ami csak néhány deciliter vizet tartalmaz, abban is ki tud fejlődni akár több száz csípészúnyog is. Viszont, hogyha már egy ilyen nagyobb esélyvízgyűjtő hordóról beszélünk, ott akár ez a szám ezres nagyságrendű is lehet. Tehát kifejezetten fontos, hogyha esélyvízgyűjtést szeretnénk végezni a hordók segítségével, akkor tulajdonképpen a legegyszerűbb módszer, amit tehetünk, az az, hogyha lefedjük azokat akár egy egyszerű szúnyogháló segítségével. Ezáltal nem fognak tudni berepülni a nőstények a hordóban, nem tudják lerakni a tojásokat, így tulajdonképpen mentesíteni tudjuk egy kissé a saját kis lokális területünket a szúnyog ártalomtól. Igen, hát hazánkban tulajdonképpen 50 őshonos és 3 inváziós fajról beszélhetünk, és ezek fejlődésmenete az tulajdonképpen kissé eltér. A szúnyogártalmat okozó fajok többsége az több nemzedékes. Ez annyit tesz, hogy tulajdonképpen tavasztól őszig két hetes intervallumokban ki tudnak fejlődni tojásból egészen adult állapotig, és ugye a nőstények azok, akik vért szívnak. Ilyenek akár egy gyötrő szúnyog, vagy oldalfoltos szúnyog. Még vannak olyan fajaink, akik egynemzedékesek, ezeknek több hét szükséges arra, hogy kifejlődjenek. Ilyen lehet a tavasszal megjelenő riadalmat kelti nagyobb méretű szúnyogfajunk, az erdély szúnyog. És tulajdonképpen most már az inváziós fajok, amik megjelentek, azok is rövid életmenettel rendelkeznek. Két hét alatt tudnak egy új nemzedéket létrehozni. Az adultoknak a fejlődés, az adultoknak a rajzási ideje pedig több hét is lehet, akár egy hónapig. A szúnyogok által terjesztett emberekre legveszélyesebb betegségek a dengiláz, a csikungunyaláz, a malária. Ezek a betegségek azonban hazánkban nem fordulnak elő nagy számban, csak ilyen behúzolt esetekről tudunk, azokból is csak néhányról. Úgyhogy ilyen szempontból ettől nem kell tartanunk, viszont az fontos megjegyezni, hogy az említett betegségeket terjeszteni képes csípőszúnyogfajok, azok bizony előfordulnak hazánkban is. Tulajdonképpen ez az ázsiai tigris szúnyog, ami már néhány éve megjelent hazánkban, és Budapesten, a Balaton térségében, és közép, illetve Nyugat-Magyarország nagyobb városaiban már ez vált az egyik embert támadó leggyakoribb szúnyoggá. Több szempontból is kellemetlen a számunkra. Az egyik ilyen szempont az az, hogy több korábban említett betegségnek a potenciális vírusa, vektora, tehát járványügyi és közegészségügyi szempontból is veszélyesnek mondható a faj. És másik kellemetlen dolog, ami hozzá kapcsolódik, az az, hogy ő az ember közelségében előforduló kisebb időszakos vízgyűlömeket, technotelmákat kedveli. Ezáltal a környezetünkben fordul elő, nappal is aktív az őshonos fajokkal ellentétben, és rendkívül agresszívan támadja az embert. A légi védekezésre, a légi kémiai védekezésre jelenleg nincsen engedélyezett kémiai írtószer. Az országos tiszti főorvos adhat ideiglenes engedélyt egyes szerek alkalmazására, azonban túlnyomó többségben manapság a földi kijutatása a gyakori. Ez megvalósulhat melegködképzéssel és ULV technológiával is. Jelenleg az utóbbi az, ami leginkább használva van a szervezett szúnyoggyérítés során. Ilyenkor a hatóanyagot rendkívül apró cseppekre porlasztják, és ezek viszonylag nagyobb időmennyiségig képesek lebegni a levegőben, így hatékonyan képesek az adultokat írtani. Ezek kontakthatású úgynevezett idegmérgek a rovarok számára, viszont az fontos megjegyezni, hogy a jelenleg elérhető DeltaSect, PR és Plus szerek, amik deltametrin hatóanyagúak, ezek csípőszúnyogok testméretére vannak optimalizálva, így leginkább a vele egy mérettel rendelkező rovarokra veszélyesek. A zemlősök, melegvérű állatok veszélyességi a zemlősökre, illetve egyéb melegvérű állatokra való veszélye az nem bizonyított ennek a dózisnak, ami a gyérítés során van kiutatva. Természetesen beporzók érintve lehetnek általuk, azonban...
0: Szólni kell előtte, gondolom.
2: Abszolút, szólni kell előtte, és a védekezés az a napnyugta utáni órákban történik, ugye a szúnyogok aktivitási időszakában, és ez nem fed át a legtöbb beporzó szervezetünk rajzási idejével, tehát például méhek és egyéb beporzók, akik nappal aktívak, ezekre való veszélyesség ezáltal is mérsékelve van. Kezdeném akkor az utolsó példával, hogyha lakásban vagyunk és szeretnénk kinyitni az ablakot, akkor a legegyszerűbb módszer egy szúnyogháló feltevése. A kerti vízgyűlemek megszüntetésének és kezelésének pedig két módja lehetséges. Az egyik az, hogyha nekünk nincs szükségünk az adott vízgyűlemre, csak egy nagyobb esőzés után marad egy pici víz, akkor mindenképpen meg kell azt szüntetnünk. Az udvaron hagyott akár bármilyen tárgyak, mint például a ponyvák gyűrődései, vagy gyerekjátékok, vagy akár egy eltömődött ereszcsatorna, vagy esővízelvezető árok, ez potenciálisan rengeteg szúnyog számára biztosít szaporodóhelyet, tehát ezeket mindenképp fel kell számolnunk. Hogyha szükségünk van a felgyűlemlett vízre, amiről korábban már beszéltünk az esővízgyűjtő esetében, ott érdemes ezeket letakarni. Ha pedig nem tudunk se letakarni, se megszüntetni egy víztestet, akkor elérhető a lakosság számára is különböző lárvaírtószer. Ezek lehetnek. Esetleg meg lehet említeni a tablettákat is, ami lehet Bacillus thuringiensis alapú, lehet filmréteg képző, ezeket meg tudja vásárolni a lakosság is, és ki tudja juttatni lokálisan a saját kisebb víztesteibe. És hát amire még felhívnám a figyelmet, hogy ezeken a módszereken kívül létezik még egy másik arra, hogy csökkentsük a szúnyogártalmat a kertünkben vagy a házunk környékén. Ez pedig a szúnyogokkal táplálkozó állatok megóvása. Itt főképp a madarakra és a denevérekre gondolok. Hogyha tudunk telepíteni madáradukat, denevéradukat a házunk környékére, akkor az egy nagyon jó módszer, és még ki lehet emelni a kisebb rovarfogyasztó csoportok megóvását is, amit sokszor kevésbé szeretünk, ilyenek ugye a kétéltűek, vagy éppen a pókok.
1: Szanyi Kálmánnak, a Debrecen Egyetem mezőgazdaság, élelmiszertudományi és környezetgazdálkodási kar növényvédelmi intézetének tanársegítőjének

0: FM Navigáció.
1: Az utak híreit oszd meg velünk 0620 316 3000.
2: Jó utat kívánok, 93.5 a Sunshine FM Debrecen. Közlekedési információkkal folytatjuk. Szakértőnk Bordás Béla már a stúdióban. Szervusz, hallgatunk.
3: Jó utat, jó utazást a hétvégén. Hajdú-Bihar vármegye területén is jelentős leterheltséggel kellett számolni az utazóknak. Illetve az üdülő övezetekben, valamint a kiránduló helyek közelében Hajdú-Szoboszló benépesült. Nyugodtan ki lehetett tenni azt, hogy megtelt. Nagyon sok parkoló tele volt, és hát az üdülő övezeteknél, illetve a vízpartokhoz is benépesültek. Többen töltötték a hétvégét vízpartokon, viszont nagyon fontos, hogy a megállásra, várakozásra kapcsolatosan azt mindenhol úgy tegyék a szabályoknak megfelelően. Az M3-as autópályán is minden egyes autópálya az ország területén jelentős leterheltséget mutatott már a hétvégén, és megindultak a kirándulások és a nyári vakáció ideje alatt legtöbben gépjárművekkel utaznak. Viszont vonatpótló autóbuszok mentesítik a vasúti közlekedés Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye területén Nyíregyház és Szerencs között augusztus 28-áig pálya korszerűsítési munkálatokat végeznek, és Rakamazbel területén két helyen a vasúti átjárót is idéglenesen át kellett, hogy építsék a biztonságos közlekedés érdekében. Önök közlekedők, vegyék figyelembe az érintett útszakaszon főútvonalon, nagyobb menetidővel kell számolni, és nagyobb menetidővel kell számolni minden egyes útépítési munkaterületnél. Ezekről részleteiben hallhatnak hétfőtől. Köszönöm a figyelmet, tovább balesetmentes jó hétvégét, a viszont hallásra.
2: Köszönjük szépen, továbbá fontos, hogy a 33-as főúton Debrecen közelében a 99-es kilométernél csatornáznak, irányonként csak egy-egy sávjárható. Valamint szintén Debrecen térségében a 101-es, valamint a 103-as kilométer között növényzetgondozást végeznek, időszakosan majd félpályás lezárásra kell készülni. Ha egyéb infó van, akkor várom 0620-316-3000.
0: Sunshine FM navigáció. Jó utat kíván!

0: Ez a Civis Aktuál.
1: 93-5 a Sunshine FM Debrecen, tovább pörög a Civis Aktuál, és ismét egy érdekességgel folytatjuk, hogy milyen tudásra lesz akár szüksége majd a mérnököknek akár 5-10 vagy 20 év múlva a munkaerőpiacon. Talán erre most a lehető legnehezebb válaszolni, mert ugye az autóipar, a mesterséges intelligencia, valamint az automatizáció folyamatosan évről évre változtatja a tudást, amire szüksége lehet majd az embernek. Debrecen pedig ennek az átalakulásnak az egyik fontos hazai központjává vált, nemrég a Magyar Rektori Konferencia Műszaki Tudományok Bizottságának elnökévé választották Husi Gézát, a Debreceni Egyetem műszaki karának dékánját. Erről beszélgettek pont a debreceni televízióban vele, így a következő percekben ebből kapunk egy kis ízelítőt.
2: Rengeteg munkát jelent, ez azt jelenti. Tehát arról van szó, hogy a magyar egyetemeken, mindegyiken, ahol van műszaki képzés, ott valahol van egy dékán, és ezek a dékánok egy tudományos bizottságba tömörülnek, ez egyébként a Magyar Rektori Konferencia Tudományos Bizottsága, és nagyon sokszor vagy a rektori konferenciától, vagy más állami szervektől bizonyos műszaki témákban kérdéseket kapunk, koncepciókat kell alkotni, az elképzeléseinket kell elmondani, vagy valamiben meg kell egyeznünk, hogy az úgy lesz a legjobb. És hát ennek a elnöki feladatait kaptam most 2 évre. Úgy gondolom, hogy ez inkább annak szól, hogy a műszaki kar a legutóbbi években akkora nagyot fejlődött, hogy biztos, hogy nincs ilyen sem műszaki kar, se bármilyen más kar Magyarországon, aki ekkorát tudott fejlődni. De ha úgy nézzük, akkor a Debreceni Egyetemnél sincs jobban fejlődő egyetem szerintem Magyarországon. Annak is köszönhető, de szerintem először annak köszönhető, hogy tudtuk, hogy mi mit akarunk. Tehát amikor jött a lehetőség, akkor mi már kész tervekkel voltunk, vagy kész terveink voltak arra, hogy mit és miért akarunk fejleszteni. A mit az egyértelmű volt, hiszen a városnak is kész tervei voltak arra, hogy milyen ipart, hogy kellene Debrecenbe hozni. Ehhez egyértelműen ebből le lehetett képezni, hogy milyen képzésekre lesz szükség, milyen szintű képzésekre lesz szükség, növelni kell a mesterképzések számát,

0: doktori iskolát kell alakítani, hiszen csak így tudjuk kiszolgálni a betelepült cégeket. Tehát mire minket ez elért, hogy egyáltalán lehetőséget kaptunk, akkor nekünk már terveink voltak, hogy mit kellene csinálni. Hát ez egyértelmű, és nem csak Magyarországon, és nem csak Európában, hanem a világon. Ugye a Debrecenben gyártott jármű az első olyan jármű, amely olyan magas feszültségi platformon, olyan technikai megoldásokkal készül, és a tervezés során olyan technikai megoldásokat vettek elő, illetve alakítottak ki, amelyek a belső égésű motoros autóknál el sem volt képzelhető, mert nem volt rá szükség. De az, hogy magas feszültség 800 volt van a járműben, az, hogy az akkumulátora olyan, amilyen, hogy el lehet venni, hát nem azt mondom, hogy forszírozott körülmények között, de óvatosan vezetve Debrecenből Münchenbe, azért az nagyon-nagyon nagy áttörés, hiszen a hétköznapi értelemben még mindig úgy gondolunk az elektromos járműre, hogy 1-200 kilométert fog tudni menni. Az én rövid életemben, tehát én 1989-ben kezdtem el mérnökként dolgozni, az 30 valahány év, 37 év, kétszer volt már technológiaváltás. Előtte 100 éve volt, és előtte körülbelül 100 évente volt ez. Most én pont egy olyan korba születtem bele, hogy kétszer volt a technológiaváltás. Az egyik az, amikor bejöttek a számítógépek, bejöttek a mobiltelefonok, bejöttek az ipari vezérlők. Ez volt az első, és ugye körülbelül 10-15 éve pedig az ipar 4.0-nak bevezetése, ugye, ami azt jelentett, hogy mindent kössünk rá az internetre, és majd szolgáltatja az adatot, és akkor mindent tudunk a termelésről, a termékről, és az milyen jó, mert akkor, ha mindent tudunk, akkor tudjuk, hogy a termék elromlik-e, vagy nem romlik el, tudjuk, hogy a gyártás során volt-e probléma, vagy nem. Na most ahhoz képest, még az én életemben még lesz biztos, hogy egy, és még akkor valószínűleg aktív is maradok. Ezt most ipar 5.0 néven emlegetik, bár még nem ez a hivatalos neve, de az a koncepció, amikor úgynevezett kollaboratív robotok és emberek egy térben egyszerre dolgoznak, úgy, hogy a robot, az ipari robot, vagy humanoid robot, ha úgy tetszik, mert az is lehet, nem okoz kárt az emberben. Ugye ez a legnagyobb újdonság, és együttműködve tudnak dolgozni. Na most
1: ez már itt van a küszöbön?
0: Hát a mi ipari robotunk az a hajón van, 2-3 hét, nem is az ipari, hanem a humanoid robotunk, 2-3 hét múlva, vagy maximum egy hónap múlva meg fog érkezni, és a jármű laborban üzembe fogjuk állítani, ki fogunk alakítani egy, nem is egy, hanem 3-4 tesztkörnyezetet, ki fogunk alakítani például egy kórházi belsőt, ki fogunk alakítani egy céges összeszerelő állomást, mondjuk egy szolgáltatót, és akkor fogjuk azt vizsgálni, hogy hogyan tud a humanoid robot ezekben a környezetekben dolgozni önmaga, illetve az emberrel. És tudni kell, hogy ebben a kutatásban, vagy ebben a fejlesztésben egy hálózatnak vagyunk a része, ami most formálódik. Körülbelül egy év óta beszélgetünk erről más cégekkel, Stakival, a Budapesti Műszaki Egyetemmel, a Gábor Dénes Egyetemmel, a Zalazumnal, meg egyéb ilyen cégekkel. És most azt sikerült elérni, hogy körülbelül Magyarországon ilyen kísérleti célokra tízes nagyságrendben lesznek ilyen humanoid robotok. És ez azt jelenti, hogy mivel párhuzamosan fog folyni a fejlesztés, sokkal gyorsabb lépésben fogunk haladni, hiszen a fejlesztés eredményét egyik robotos kutatóhely át tudja adni a másiknak, sőt, tehát előre el fogjuk osztani, hogy te mivel foglalkozzál, hogy a másik meg mivel foglalkozna. De ennél sokkal nagyobb eredmény, hogy össze fogunk tudni állítani olyan humanoid robot csapatot, ahol 10-12 robotnak kell együtt dolgozni, mert erről még nem sok ismeretünk van, hogy mondjuk a robotok ekkor hogy fognak működni. Hogy azt már úgy nagyjából tudjuk, hogy mondjuk egy robot meg egy ember interakciójában mit lehet várni, mit lehet a robottól várni, mit lehet az embertől. Na de mi van akkor, hogyha kicseréljük a embert egy robotra, tehát robot-robot interakció. Az rendben van, hogy kommunikálni nagyon jól fognak tudni, na de vajon a két AI, amelyik a két robotot irányítja, hogy fog abban a helyzetben viselkedni, hogy észreveszi, ha észrevesz egyáltalán, hogy egy másik AI-jal van összekapcsolva, és vajon kinek, ugye tudjuk, hogy az AI sokat szokott halucinálni, meg nem mond igazat, meg ilyesmi, és akkor ilyenkor mi lesz? Az egyik tudja a megoldást, a másik nem tudja. Ki fog győzni? Ki fogja az akaratát rábírni a másikra? Tehát rengeteg minden ilyen úgynevezett szociotechnikai kérdések is előre jönnek. Ezért aztán a műszaki kar most például a pszichológusokkal fogott össze nagyon, hogy ezekben a témákban mi már, mint mérnökök, kevesek vagyunk, tehát itt már pszichológusok is kellenek hozzá. A önvezető autó szintén ennek az együttműködésnek a eredménye. Egyébként ez az együttműködés, az a mobil gépek együttműködése együttműködésében valósul meg. Az önvezető autó is egy mobil gép, és a humanoid robot is egy mobil gép. Tehát az önvezető autóról azt kell tudni, hogy jelenleg az Alazónon tesztpályán tesztelik, illetve tanítják be különböző közlekedési szituációkra. Egyébként kettes vezérlési, vagy kettes önvezetői szinten van. Ezt akarjuk négyesre. A kettes körülbelül azt jelenti, amit most mondjuk a legfejlettebb önvezetőshez hasonló autók tudnak a hétköznapi életben. A márkákat hadd ne mondjak, mert mindegyik különbözik, viszont azt szeretnénk, hogy a jogi környezet is a végén kialakuljon hozzá, és valóban ne kelljen felügyelni az autót, hanem mondjuk itt Debrecenben én azt el tudom képzelni, hogy 10 év múlva olyan taxiban fogunk beszállni, amiben nincs sofőr.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.5. Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Hello Debrecen!
3: Itt az új taxis élmény.
2: Az Uber Taxi most az 55 taxi partnereként megérkezett.
3: Tapasztald meg a jövő közlekedését,
2: ahol a kényelem, a gyorsaság és a biztonság találkozik.
3: Utazz bárhová egyszerűen.
2: Töltsd le az Uber alkalmazást,
3: vagy hívd az 55 55 55.
2: Pontos érkezés, kényelmes fizetés.
3: Készen állsz az új kalandra?
2: 55 taxi és Uber Taxi.
0: Ez reklám volt. Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
4: Akár 50 ezer dollárt is kérhettek a magyar állampolgárság ügyintézéséért Kanadában. Jogerősen 8 év fegyházat kapott a Budapesten élő norvég férfi. Karácsony Gergely tovább szigorítaná a vagyonnyilatkozati szabályokat. Földi Betty vagyok, hozom a részleteket.
0: Hírek a Sunshine FM-en.
4: Akár 30-40, sőt 50 ezer dollárért is intézhették kanadai kérelmezők magyar állampolgársági ügyeit egy magáncégen keresztül. Erről beszélt Velkei György László külügyi államtitkár keddi Facebook videójában. Az államtitkár szerint a külügyminisztérium belső vizsgálatai során az állampolgársági és honosítási eljárásoknál is visszaélések gyanújára bukkantak. Velkei azt állítja, olyan személyek is magyar állampolgársághoz juthattak, akiket nem fűzött valódi kapcsolat Magyarországhoz, viszont több tíz ezer kanadai dollárt fizethettek azért, hogy magyar útlevéllel könnyítsék meg európai utazásaikat és üzleti ügyeiket. A videóban elhangzott, hogy egy kanadai magáncég menedzselhette a kérelmeket. Velkei szerint a kormány vizsgálja az érintett állampolgárságok visszavonásának lehetőségét, jogi lépéseket tesznek és felszámolnák a hasonló gyakorlatokat. Jogerősen 8 év fegyházbüntetésre ítélte a fővárosi ítélőtábla azt a Budapesten élő norvég férfit, aki tömegmészárlással fenyegetőzött és gyermekpornográf felvételeket is találtak nála. A bíróság folytatólagosan elkövetett terror cselekménye fenyegetés és gyermekpornográfia miatt mondta ki bűnösnek a vádlottat, ezzel enyhítve az első fokon kiszabott 10 éves szabadságvesztést. A férfit a tárgyalóteremből is ki kellett vezetni, miután nem volt hajlandó a tolmácson keresztül kommunikálni, majd sértegetni kezdte a bíróságot. Az ügy előzménye, hogy a magyarul nem beszélő férfi egy videó megosztó oldalon erőszakos bűncselekményekkel és emberek megölésével fenyegetőzött. A hatóságok 2023-ban ferencvárosi albérletben fogták el. A jogerős ítélet részeként 10 évre kitiltották Magyarországról és eltiltották minden olyan foglalkozástól vagy tevékenységtől, amelyben 18 éven aluliakkal kerülhetne kapcsolatba. Karácsony Gergely szerint fontos előrelépés a vagyonnyilatkozatok rendszerének szigorítása, de a főpolgármester úgy látja, a tervezett szabályozás még nem elég erős. Facebook bejegyzésében azt írta, szerintem a jóval lazább szabályok vonatkoznak a parlamenti képviselőkre, mint a polgármesterekre és az önkormányzati képviselőkre, ezért levélben javasolt további pontosításokat az igazságügyi miniszternek és az országgyűlés illetékes bizottsági elnökének. Karácsony azt szeretné, ha a fővároshoz hasonlóan minden önkormányzatban kötelező lenne vagyonnyilatkozatot tenniük a külső bizottsági taguknak is, mert ők nagyobb településeken akár sok milliárdos döntésekben is részt vehetnek. Emellett azt is kezdeményezi, hogy az önkormányzatok a képviselői megbízás lejárata után 3 évnél tovább is megőrizhessék a vagyonnyilatkozatokat. A főpolgármester szerint az átláthatóbb rendszer érdemben segítheti a korrupció elleni fellépést.
1: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
4: A pollen terhelés várhatóan ismét erősödik városunkban. A pázsit fűfélék pollen koncentrációja magas tartományban alakulhat. Frontmentes időre számíthatunk, de a fokozódó kánikula egyre inkább megterheli most a szervezetünket. A maximumok hétfőn 30-36 fok között alakulnak.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Ez a Civis Aktuál, a 93.5 Sunshine FM szolgáltató magazinja.
5: 3, 2, 1. Egy óra után járunk 4 perccel, további nagyon kellemes hétvégét kívánok mindenkinek, ez a 93.5 a Sunshine FM. Ebben az órában is városunkkal foglalkozunk, hozom majd a friss programajánlókat, így mindenképp érdemes velem tartani. A következő 60 percben is.
0: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en, Kondor Rolanddal, megszakítás nélkül. Sunshine FM, csak jó zene.
1: Ez a Civis Aktuál, a 93.5 Sunshine FM.

0: Ez a Civis Aktuál.
1: 93. Sunshine FM Debrecen, ez továbbra is a Civis Aktuál, és folytatjuk egy szintén fontos témával, ami a debrecenieket érinti, hogy a nyári időszak jó alkalmat ad akár a lomtalanításra is, különösen akkor, ha több időnk jut az otthoni rendszerezésre. Debrecenben, városunkban erre több lehetőség is van, hogy már a megunt vagy feleslegessé vált lakberendezési tárgyakat leadjuk. Erről beszélgettek pont a debreceni televízióban.
2: Debrecenben már évek óta van egy nagyon jó kialakult rendszer a lomtalanítás megrendelésével kapcsolatosan, ugyanis ez nálunk úgy működik, hogy a lakosok akár az online felületünkön, akár az ügyfélszolgálatot megkeresve gyakorlatilag március 16 után elkezdhetik lefoglalni azt az időpontot a lomtalanításra, amely számukra megfelelő. Ez igaz mind az egyéni ingatlanokra, mind pedig a társasházakra. A társasházak esetén nem a lakosok indítják az időpontfoglalást, hanem a közös képviselő vagy a társasház gondnoka. Ez általában telefonos megkereséssel szokott működni, ám néha nyilván előfordul, hogy ők is online regisztrálnak. Úgyhogy ez egy nagyon jó módszer arra, hogy tervezhetővé váljon mindenki számára a lomtalanítás, ugyanis Debrecenben nem az működik, hogy van évi egy meghirdetett alkalom, és akkor lomtalanít mindenki, hanem egyéni igények szerint mi mindig körzetenként vándorlunk gyakorlatilag a városban, bejárjuk így az egész várost, úgyhogy nem kell külön elszállítani egy adott gyűjtési pontra a lomot, hanem mi házhoz megyünk érte. Ennek csak annyi az előzménye, hogy meg kell ezt rendelni. A hivatalos kérésünk az mindig az, hogy reggel 6 óráig kell, hogy kikerüljön a lomhulladék az utcára, olyan helyekre, ami nyilvánvalóan megközelíthető egy 16 tonnás gépjármű számára. Ez már nagyon jól kialakult rendszer. Az egyéni ingatlanok esetében nincs probléma, hiszen gyakorlatilag az ingatlan elég kerül kihelyezésre. A társasházak már sokkal izgalmasabb téma, ugyanis itt meg van hirdetve a lomtalanítás, nyilvánvalóan annak érdekében, hogy a lakosok fel tudjanak erre készülni, és rá tudják szervezni a logisztikát, jóval előtte meghirdetik az adott időpontot. Ami teljesen jó, azonban a lakosok nem az azt megelőző napon kezdik el kihelyezni nagyon sok esetben a lomhulladékot, hanem már akár egy héttel előtte, ami sajnos azt eredményezi, hogy ez a hulladék, ez rendkívüli módon széthordásra kerül, vagy a természeti elemek, vagy más hatások következtében. Így gyakorlatilag sajnos az utcaképet jelentős mértékben rombolja. Tehát nem egy napig kell elviselni azt az óriási hulladékhalmot sok esetben, főleg társasházaknál, hanem akár egy héten keresztül is. Nyilvánvalóan az arra járók nem tudják, hogy miért van ott még mindig, hogyha előre meghirdetett napokon történik a lomtalanítás. Ennek sajnos az az oka, hogy jóval korábban elkezdik helyezni a lakosok. Az a célszerű kérésünk, hogy az azt megelőző napon kerüljön ki a lomhulladék, így megelőzhető számos mindennapos probléma, ami esetleg a lomtalanítást övezi a lakosok körében. A fő szabály az az, hogy minden olyan lomhulladék, ami gyakorlatilag nem fér el otthon a saját használatú edényekben, de nem helyezhető ki olyan hulladék, ami belefér a saját használatú kommunális vagy szelektív edényekbe, hanem ami ugye nem odavaló. A nagy darabos hulladékok tipikus példája ennek, azonban nem lehet egy hulladéknak a tömege több mint 100 kg. Nagyon erősek a kollégáink, hiszen egy nap akár 8,5 tonnát is megmozgatnak két kézzel, ugyanis körülbelül ennyi az az átlagos mennyiség, amit egy nap ők összegyűjtenek. Egy ilyen lomtalanítós nap során, nyilván 20 munkanappal számolva az elég jó kis mennyiség, összességében két hónap alatt 251 tonna hulladékot szállítottak el. Egy vagy két csapatunk van, aki a lomtalanítást végzi. Szóval a 100 kilónál nagyobb hulladékokat lehetőség szerint már csak az emberi oldal miatt se helyezik ki a lakosok egyrészt, hiszen ezt fel kell emelni. Nyilvánvalóan három kollégánk nem szeretnénk, hogy gerincsérvel fejezzük be a napot, úgyhogy nem hozhatják el, ez a tiltás nálunk. Ezen kívül nem helyezhető ki veszélyes hulladék, autóalkatrész, zöld hulladék, építési törmelék, építési és bontási hulladék, nem helyezhető ki folyékony hulladék, elég csak belegondolni abba, hogy nyilván az kifolyhat. Akármit is tartalmazhat egy folyékony hulladék, akármilyen vegyszert, ez nyilván, ha összetörik, összetömörödik, akkor eláraszthatja az útfelületet, vagy azt a részt, ahol ugye mozog a kukásautó. Ezen kívül nem helyezhetők ki olyan hulladékok, amik veszélyeztetik a mi kollégáink testépségét, például síküveg. Hogyha apró darabos a hulladék és kihelyezhető, akkor a kollégáink el fogják azt szállítani. Ők kicsit túl teljesítik egyébként a feladatukat. Nyilvánvaló, hogy mindent megtesznek annak érdekében, hogy ne maradjon ott semmi a lomtalanítás után, annak ellenére, hogyha zsákokban kerül kihelyezésre hulladék egy jó szándékú lakos által, azt később valakik felbontják, szétszórják, a mi kollégáink összeszedik nyilvánvalóan. Azonban, hogyha olyan hulladék van, amit tényleg nem szállíthatnak el, és látják, hogy az mi, akkor azt ott kell, hogy hagyják. Ebben az esetben az ügyfélszolgálati irodánknak jelzik a srácok, hogy milyen hulladék került oda, és mit hagytak ott szükségszerűen. Ebben az esetben az ügyfélszolgálat jelzi az Debrecen önkormányzat illetékesének, hogy illegális hulladék elhelyezésről van szó, és innentől fogva ez már nem a lomtalanítás szolgáltatás hatáskörébe tartozó feladat. Ez örök probléma volt, ugyanis Hajdú-Bihar megyében egyetlen egy lakossági hulladékudvar van, ez pedig a cégünk üzemeltetésében álló debreceni lakossági hulladékudvar, ami az István út 136 szám alatt a székhelyünk közvetlen szomszédságában található. Ez rendkívül kényelmes a debreceni lakosok számára, és a MOHU intézkedéseinek következtében ez a hulladékudvar természetesen megnyílt az ország összes lakója számára, tehát az ország összes hulladékudvara minden egyes magyar lakcímmel rendelkező állampolgár számára használható ingyenesen. Azonban nyilvánvalóan a Hajdú-Bihar elég nagy, és az egyéb települések lakosainak nagy megterhelés eljutni esetleg a debreceni hulladékudvarba. Ezért a MOHU egy pilot szolgáltatást indított el ez év elején, februárban, és ebben az LKSD Kft. Is, mint közreműködő alvállalkozó gyakorlatilag részt vesz. Ez pedig a mobil hulladékudvarokat jelenti. Ez egy kicsit megfoghatatlan kifejezés, hiszen egy hulladékudvar hogyan is lehet mobil. Ez úgy történik, hogy már most 13 település az, amelyet a cégünk kiszolgál ebben a tekintetben. Minden egyes település önkormányzatával megállapodás született a MOHU jóváhagyásával annak érdekében, hogy megállapítsanak, illetve kijelöljenek részünkre egy olyan területet, ahol elfér egy flottánként 5 darabos célgép flotta, ami gyakorlatilag azt jelenti, hogy meghatározott napokon, ezt a lakosság számára meghirdetett módon, a mi kollégáink megjelennek reggel 8 órakor, úgy, hogy már a hulladékudvar úgymond ki van nyitva, és ez az 5 célgép szállítja azokat az egyedi és speciális konténereket, tároló edényeket, amelyek alkalmasak arra, hogy a beszállítható hulladékokat fajtánként külön lehessen válogatni, és el tudják azt helyezni a lakosok. Ez egy elég népszerű szolgáltatás, mint kiderült. Ugye februártól működtetjük, és gyakorlatilag, ha az összes települést nézzük, ugye májusig még 12 településen szolgáltattunk, összesen 4210 lakos fordult meg ezekben a hulladékudvarokban, és elhelyezett több mint 230 tonna hulladékot. Ez átlagosan fejenként körülbelül 54 kg hulladék per alkalom. Úgyhogy ez úgy tűnik, hogy egyre inkább elterjed a lakosok körében, mert a május már egy egyharmaddal nagyobb mennyiséget produkáló hónap volt, úgyhogy bízunk benne, hogy ez egy sikeres kezdeményezés, mert csak azért is, mert alapvetően nyilván segíti a lakosokat abban, hogy tudatos módon meg tudjanak válni azoktól a hulladékoktól, amik speciál veszélyesek, vagy olyan nagy darabos hulladékok, amiket a kommunális hulladékszállítás során nem tudnak kihelyezni az ingatlanjaik elé. Másik oldalról nyilvánvalóan megelőzi az illegális hulladék elhelyezést.

0: eseményeket és koncerteket.
1: Sunshine FM program ajánló.
2: 93.5 a Sunshine FM Debrecen, ez még mindig a Civis Aktuál, és Kiskatamár a stúdióban, ráfordulunk a programajánlókra. Szia, hallgatunk!
3: Szia, Roli! Elég volt a szürke hétköznapokból, és 220 felett száguldanál vissza a 70-es évek legbulisabb építőtáborába. Június 24-én a debreceni Nagyerdei Szabadtéri színpadra érkezik a Szép nyári nap musical, ahol a Veresed Színház előadásában kelnek életre a legmenőbb neoton slágerek. Lesz itt kötelező paradicsompaszírozás, kis titkár szerelem, no meg a Santa Maria és a Pago Pago, szóval nosztalgiára fel, irány a nagy erdő. Készülj fel, mert július 17-én és 18-án a legváratlanabb sarkokon is zene fogja simogatni a füledet. Jön ugyanis a 6. Debreceni utcazene napok. Két napon át több mint 50 zenész és formáció költözik ki a szabad ég alá, hogy megtöltse élettel a várost. A hal köztől a Dósanádor téren át egészen a nagy templom melletti üvegpiramisig mindenhol ritmusba fogsz botlani. Úgyhogy sétálj velünk a dallamokban, vagy ha van benned egy kis kurázsi, jelentkezz bátran fellépőnek te is. Jó szórakozást a programokhoz!
0: Ne hagyd ki a legjobb programokat, eseményeket és koncerteket!
1: Sunshine FM programajánló.
4: I really need you, I really need your love right now, I'm fading fast, not gonna last.

0: Ez volt a Civis Aktuál, a 93.5 Sunshine FM szolgáltató magazinja.
1: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.5 Sunshine FM.
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Hello Debrecen!
3: Itt az új taxis élmény.
2: Az Uber Taxi most az 55 taxi partnereként megérkezett.
3: Tapasztald meg a jövő közlekedését,
2: ahol a kényelem, a gyorsaság és a biztonság találkozik.
3: Utazz bárhová egyszerűen.
2: Töltsd le az Uber alkalmazást,
3: vagy hívd az 555-555.
2: Fontos érkezés, kényelmes fizetés.
3: Készen állsz az új kalandra?
2: 55 taxi és Uber Taxi.
1: Ez reklám volt. A legfrissebbek a Sunshine FM-en.
4: Átalakul a rendőrség szervezete, megszűnik a TEK önállósága. Heteken belül módosíthatják a médiatörvényt. Felülvizsgálja a kormány a trafik és kaszinó koncessziókat. Földi Betty vagyok, hozom a részleteket.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
4: Átalakul a rendőrség szervezete, a terror elhárítási központ megszűnik önálló rendvédelmi szervként működni, de TEK néven új egység jön létre az országos rendőrfő kapitányság irányítása alatt. A bejelentés alapján az átalakítás célja a párhuzamos feladatok megszüntetése, és a hatáskörök egyértelműbb szétválasztása. Az új TEK a műveleti feladatokért és a személyvédelemért felel majd, a Nemzeti Nyomozó Iroda önálló szervezetként működik tovább, míg a készenléti rendőrséghez kerül többek között az objektumvédelem, a tűzszerészeti feladatok és a rendezvények biztosítása. Jelenlegi formájában az országgyűlési őrség is megszűnik, személyvédelmi feladatai az új TEK-hez, objektumvédelmi feladatai pedig a készenléti rendőrséghez kerülnek. A végrehajtó állomány illetményét az új TEK-ben megtartanák, az átalakításról pedig társadalmi egyeztetés indul. Néhány héten belül elfogadhatja a parlament a médiatörvény módosítását, erről Tarr Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter beszélt egy Facebook videóban. A tervezett változtatások lehetővé tennék, hogy a közmédia vezetői posztjára pályázati úton nevezzenek ki új vezetőt. Tarr Zoltán úgy fogalmazott, a cél egy olyan közmédia létrehozása, amely hiteles, objektív és informatív módon szolgálja a közönséget. A Tiszapárt képviselői június 12-én nyújtották be a médiatörvény átalakítását. Szóló javaslatot. A miniszter korábban azt mondta, a módosítás lényege, hogy a közmédiát visszaadják a köznek és a magyar embereknek. Felülvizsgálja a kormány a nemzeti dohányboltok és a kaszinó koncessziók rendszerét, jelentette be Vitézy Dávid. A közlekedési és a beruházási miniszter arról beszélt, hogy a trafik koncessziók átalakítása hosszú és összetett folyamat lesz, mert több szempontot is figyelembe kell venni. Hangsúlyozta, a cél nem a dohányzás népszerűsítése, hanem annak vizsgálata, hogy a működtetési jogok odaítélése tisztességesen járásban történt-e. A kormány a kaszinó koncessziók rendszerét is áttekinti, miután több városban, köztük Debrecenben és Nyíregyházban is hosszú távú működési nyugokat osztottak ki. Vitézy Dávid szerint a kormány megvizsgálja a koncessziók odaítélésének körülményeit és a kaszinók működési jogának szabályait is. Emellett Balázsi Gyula cégei nem kapnak automatikusan állami megbízásokat, a feléjük irányuló kifizetéseket pedig leállították. Az európai átlagnál rosszabb minősítést kaptak a magyarországi természetes fürdőhelyek az Európai Környezetvédelmi Ügynökség friss jelentésében. A 2025-ös adatok alapján Európában több mint 22 ezer strandvíz minőségét vizsgálták, és ezek 85%-a kiváló minősítést kapott. Magyarország a tengeri fürdőhelyek rangsorában nem érintett, a folyók és tavak mezőnyében viszont a hazai strandok 64%-án volt kiváló a vízminőség, miközben az uniós átlag 78% felett alakult. A magyar belvizek közel 22%-a jó minősítést kapott, a rossz besorolású fürdőhelyek aránya pedig 1,4% volt. A jelentés szerint a Balaton körüli strandok többsége továbbra is kiváló vagy jó vízminőségű, a déli parton általában kedvező eredményekkel.
0: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
4: Városunkban tovább fokozódik a kánikula. Hétfőn is intenzív lesz a gomoly felhő képződés, helyenként egy-egy záporzivatar előfordulhat, a csúcsemérséklet 30-36 fok között alakul.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
5: Földi Bettinek nagyon köszönöm a híreket, én Mara vagyok. Csodás vasárnap délután, drága Sunshine-en, rádiózunk együtt az elkövetkezendő 4 órában, hozom a térség ritmusát és a legtutibb infókat. Kezdjük meg az órát Bruno Mars-szal és az I Just Might-tal.
1: indul egy újabb óra a Sunshine FM-en Gere Mariannal. Megszakítás nélkül. Sunshine FM. Csak jó zene.

0: Miért hallgatják egyre többen a Sunshine FM-et?
1: Azért szeretem a Sunshine FM-et, mert mindig a legkirályabb zenét szólnak, a legjobb műsorvezetők vannak, a legaktuálisabb témákkal foglalkoznak, és mindig érdemes őket hallgatni.
2: A választás egyszerű.
0: Ez a Sunshine FM.
2: Csak jó zene.

0: jó zene, te pedig a Sunshine FM-et hallgatod. A mai napon, június 21-én az Alajosok és a Lejlák ünneplik a névnapjukat. Isten éltesse őket nagyon sokáig, de köszöntjük a születésnaposokat és az évfordulósokat is. Mindemellett a mai napon apák napja van, úgyhogy tessék szépen minden apukát, nagypapát, keresztapát is köszönteni. Sőt, mi több nyári napforduló van, az északi féltekén ezen a napon van, viszont esetenként 22-én vagy 20-án. 44 éve a zene európai ünnepe is van a mai napon. 1982-ben tartották először Franciaországban, a nyár első napját zenével köszöntik a világon. 36 éve újra megnyílt a budapesti értéktőzsde, mindemellett a Szent Jobb Budára érkezett 255 éve. Térségünkben jelenleg 32 Celsius fok van, igazi nyári kánikulában van részünk. Ha teheted, akkor strandolj egyet, csobbanj a medencébe, de nagyon fontos, hogy hallgasd a Sunshine FM-et, hozom mellé a jobbnál jobb zenéket. Hamarosan meg fogjuk nézni, mi a helyzet az utakon, de nagyon fontos, hogyha bármit látsz, oszd meg velem 0620-316-3000. A Sunshine 25. születésnapja alkalmából a nagy boom játékunk hétfőn folytatódik tovább, a Keltetőben, a Juice-ban, a Sunshine délutánban és a Halló kívánság műsorban is tudsz játszani. Értékes nyereményeink vannak, megnyerheted napi nyereményeink egyikét, a Praktiker, az M3 Outlet, a Natur Cleaning és a Mandy Shape & Body 25.000 forint értékű utalványát, de eséllyel indulsz a fődíjak egyikéért is, ami a Gál Travel utazási iroda felajánlásából 3 nap, 2 éjszaka, 2 főre szóló wellness hétvége, félpanzióval az Aquaworld Resort Budapest elnöki lakosztályában, de nyerhetsz még az Újház Farmcare felajánlásából egy hűtő-fűtő klímát felszereléssel együtt. Ezt a hőséget klímával tudod a legjobban elviselni. Cyrillel és a Still Into You-val megyünk tovább, de hamarosan jön a Disco Lines is, sőt mi több, Alex Warren is. Na, hogy a Sunshine-on.
1: Sunshine FM. Csak jó zene.
2: Csak jó zene.

0: is perfection.
1: Miért hallgatják egyre többen a Sunshine FM-et?
2: A helyi híreket, illetve tényleg jó zenéket hallgatok.
3: A választás egyszerű.
1: Ez a Sunshine FM.
3: Csak jó zene.

0: Gólvonal.
1: Jó napot kívánok! A labdarúgó világbajnokság híreit a Sunshine FM-en Kibédi Pétertől hallják. Denis Undav lett a német válogatott hőse Elefántcsontpart ellen. A 29 éves csatár csereként beállva 2 gólt szerzett, ezzel megfordította a mérkőzést, a németek pedig 2 forduló után már biztosan megnyerték csoportjukat. Undav a tornán eddig 3 gólt és 2 gólt paszt jegyez, vagyis 5 találatban vállalt szerepet, ezzel pedig a világbajnokság egyik legeredményesebb játékosa. A siker különösen figyelemre méltó, mert néhány évvel ezelőtt még egy Stuttgart környéki gyárban dolgozott, és csak munka mellett futballozott, ma már a német válogatott egyik legnagyobb hőseként ünneplik a világbajnokságon. A németek egyébként 2 forduló után biztosan megnyerték a csoportjukat, és a 2014-es világbajnoki cím megszerzése óta először jutottak be a világbajnokság kieséses szakaszába. Történelmi pontot szerzett a világbajnokságon debütáló Curaçao, a karibi szigetország gól nélküli döntetlent játszott Ecuadorral, amiben kulcs szerepet játszott a kapus Eloy Room, a hálóőr 15 védést mutatott be, ami a rendes játékidőt tekintve világbajnoki rekord. A mérkőzésen jelen volt a holland királyi család, és a lefújás után pedig a játékosokkal együtt ünnepeltek az öltözőben. A kapus elárulta, még a holland királynétól is kapott egy puszit a történelmi eredmény után. Curaçao 2 forduló után életben tartotta továbbjutási esélyeit. Argentinában leleplezték a világ legnagyobb Lionel Messi szobrát. A Neuquénben felállított alkotás 26 méter magas és 70 tonnát nyom. A szoboravatása néhány nappal azután történt, hogy Messi mesterhármassal vezette győzelemre az argentin válogatottat Algéria ellen. A 8-szoros aranylabdás ezzel már 16 gólnál jár a világbajnokságon, beérve az örök ranglistán élenálló Miroslav Klozét. Ma este és holnap hajnalban újabb 4 mérkőzést rendeznek a labdarúgó világbajnokságon. 6 órától Spanyolország Szaúd-Arábia ellen lép pályára Atlantában, 9 órától Belgium és Irán mérkőzik Los Angelesben, éjfélkor Uruguay a zöldfoki köztársasággal találkozik Miami-ban, majd a játéknapot hajnali 3 órakor az Új-Zéland Egyiptom összecsapás zárja.
0: Szurkolj együtt a Sunshine FM-mel!
2: A foci VB híreit az Opel Corsa nyíregyházi márka kereskedése, az Opel Csősz támogatja. Amit itt megszeretünk, azt pár hét múlva már mindenki dúdolja. Nekünk ez szerelem.
0: Sunshine FM. Csak jó zene.
2: Csak jó zene.

0: FM Navigáció.
1: Az utak híreit oszd meg velünk 0620 316 3000.
2: Follow the flow után a Sunshine FM-en nézzük meg most közösen, mi a helyzet az utakon. Nyíregyházán a Vasvári Pál utcán továbbra is nagyobb torlódás várható, a nap 24 órájában jelzőlámpás irányítás segíti a forgalmat. A Stadion utca egy része zsákutca, munkagépek dolgoznak, az autósokat kérik, hogy munkájukat segítve szabályosan parkoljanak. Szintén Nyíregyháza és Nagykálló között Nagy Szállás Nyíresnél továbbra is sebesség és forgalomkorlátozások vannak érvényben, valamint Szerencsés Nyíregyháza között vágányzár van. Rakamazon kettő helyen átépítik a vasúti átjárót, ez érinti a 38-as főútat. A 33-as főúton a 99-es kilométernél Debrecen közelében csatornáznak, a fél útpályát lezárták, ezért irányonként csak egy-egy sáv járható. Szintén Debrecen térségében a 101-es és a 103-as kilométer között növényzetgondozást végeznek, félpályás korlátozásra, sebességkorlátozásra kell számítani, sőt, mi több, cserélik a villanyoszlopokat is. A 471-es főúton pedig a Mikepércsi úton Debrecenben az 1-es és a 2-es kilométer között szélesítik a burkolatot, forgalomkorlátozás van érvényben. Várom továbbra is az útinfódat, segítsük együtt autós társainkat 0620 316 3000. A nyugodt autózás mellé pedig David Guetta és Bibi Rexa közösét, az I'm Good-ot hozom neked a Sunshine-on.
0: Sunshine FM navigáció. Jó utat kíván!

0: Bill-t hallgatják egyre többen a Sunshine FM-et.
1: Felkelek és az első kapcsolatban a rádiót, illetve napközben is munkahelyen szoktam hallgatni. Bill-t titeket nagyon.
2: A választás egyszerű.
0: Ez a Sunshine FM.
2: Csak jó zene.

Dr. Bíras után el is érkeztünk a Sunlight első órának a végéhez. A következő órában fogunk horoszkópozni, és foglalkozunk majd az egészségünkkel is, de természetesen a térség ritmusa is velem lesz. Liana az Excel és a That's What I Want-tal búcsúztatom ezt az órát, utána egy pici PH érték, majd jön Földi Beti a legfrissebb hírekkel. Várlak vissza!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 93.5. Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Hello Debrecen!
3: Itt az új taxis élmény.
2: Az Uber Taxi most az 55 taxi partnereként megérkezett.
3: Tapasztald meg a jövő közlekedését,
2: ahol a kényelem, a gyorsaság és a biztonság találkozik.
3: Utazz bárhová egyszerűen.
2: Töltsd le az Uber alkalmazást,
3: vagy hívd az 55 55 55.
2: Fontos érkezés, kényelmes fizetés.
3: Készen állsz az új kalandra?
2: 55 taxi és Uber Taxi.
0: Kattints a sunshine.hu-ra. Hallgasd online csatornáinkat bárhol, bármikor, és olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. Megszakítás nélkül szólnak a térség legnagyobb kedvencei. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
0: A Sunshine FM délután is veled van. Az utak koronázatlan hercege Kondor Roland, akár munkaidőben, vagy a hazaúton is veled van a vételkörzet legfontosabb aktualitásaival. A legfrissebb közlekedési információk, időjárás és esti programajánlók. Lazíts és élvezd a zenefúzióját minden hétköznap 14 és 18 óra között. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
0: Születésnap, névnap, házassági évforduló.
1: Bármilyen ünnep is legyen, köszöntsd szeretted a Sunshine FM-mel. Mi meglepjük, a Stümer márkabolt és cukrászda pedig megajándékozz a finomságaival.
0: Írd nekünk Facebookon privát üzenetet, és hallgasd minden reggel a keltetőt.
1: Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
4: Tudod, mi történik, ha nem reklámozol rádióban?
5: Sajnos semmi. Ha fellendítenéd a céged, hirdess rádióban.
0: Kerülj középpontba, ahol mindenki csak rád figyel. Kérd kiemelt csomagajánlatunkat. marketing@sunshinefm.hu. Adj hangot vállalkozásodnak. Érj el több százezer hallgatót a rádió reklám erejével. debrecen@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine

0: változatos kedvencek.
1: Igazi újdonságok.

0: sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
1: Ez reklám volt. Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
2: Eltűnt egy sebességkorlátozó tábla a Debrecen és Létavértes közötti úton. Tervezhetik a Hajdúböszörmény és Debrecen közötti kerékpárút újabb szakaszát. Kamera felvételeket is bemutattak a komádi gyilkosság tárgyalásán. Íme a részletek, Földi Betty vagyok.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
2: Tanúk jelentkezését kéri a debreceni rendőrkapitányság, miután eltávolítottak egy 50 km/h sebességkorlátozó táblát a Debrecen és Létavértes közötti útszakaszon. A rendőrség közlése szerint az eset május 27-én délelőtt 10:45 körül történt a 4814-es út 8-as kilométer szelvényénél egyelőre ismeretlen körülmények között. A debreceni rendőrkapitányság közlekedés biztonsága elleni bűncselekmény gyanúja miatt folytat eljárást. Aki látta az esetet, vagy bármilyen információja van róla, személyesen jelentkezhet a debreceni rendőrkapitányság közlekedés rendészeti osztályán a Sámsoni út 149 szám alatt, vagy telefonon a 0652 457 040-es számon. Bejelentés tehető a 0680 555 111-es telefontanú zöld számon, illetve a 112-es segélyhívón is. Elkészülhetnek a Hajdúböszörmény és Debrecen közötti kerékpárút második szakaszának tervei, miután sikeresen lezárult a közbeszerzési eljárás. A Hajdúböszörmény önkormányzata beruházás tervezési munkáira keresett kivitelezőt, a feladatot pedig a Via Futura mérnöki tanácsadó és szolgáltató Kft. Nyerte el. Mintegy 28 millió forintos ajánlattal. A tervezés a Baltazár Dezső utca és a 35-ös főút csomópontjától induló szakaszt érinti. A külső debreceni út mentén egészen a város belterületi határáig, majd a 35-ös főút mellett Debrecen Józsa közigazgatási határáig. Összesen 6730 méternyi kerékpárforgalmi létesítmény tervét kell korszerűsíteni és kiviteli szintre kidolgozni. A munkarésze lesz az engedélyezési eljárások lebonyolítása és a későbbi kivitelezői közbeszerzés műszaki dokumentációjának összeállítása is. Tanúk meghallgatásával és kamerafelvételek bemutatásával folytatódott a 2024 áprilisi komádi gyilkosság tárgyalása a debreceni törvényszéken. A vád szerint a biharkeresztesi M. Sándor Csaba egy munkahelyi vita után lőtte le főnökét az Alföld Gabona Kft. Telephelyén. A konfliktus egy kamion lemosása miatt robbant ki, majd a két férfi között elmérgesedett a helyzet. A bíróságon több tanút is meghallgattak, köztük az áldozat lányát, aki azt mondta, nem tartotta olyan súlyosnak a vitát, hogy közbeavatkozott. Egy másik tanú viszont arról beszélt, hogy komoly indulatos szóváltás zajlott, és ő megpróbált volna közbelépni. A tárgyaláson levetített kamera felvételeken az látszott, hogy a sértett futva kergeti a vádlottat, majd kerékpárra ülve annak irányába hajt. A vádlott azzal védekezik, hogy nem szándékosan sütötte el a fegyverét. Debrecenben látogatott Spanyolország budapesti nagykövete, aki programja részeként felkereste a hajdúhús üzemét is. A nagymúltú debreceni cég évek óta exportál magas minőségű mangalica, combot és lapockát a spanyol piacra, ahol ezekből a húsrészekből többek között sonka készül. A nagykövete a mangalica feldolgozó bejárása után elismerően beszélt az üzemben látottakról, amelyet modern, tisztának és rendezettnek nevezett. Pap István, a Hajdúhús 2000 Kft. Tulajdonos ügyvezetője elmondta, a feldolgozott mangalica jelentős része Spanyolországba kerül, de szállítanak több európai országba, valamint Szingapurba és Hongkongba is.
0: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
2: Városunkban tovább fokozódik a kánikula. Hétfőn is intenzív lesz a gomoly felhő képződés, helyenként egy-egy záporzivatar előfordulhat, a csúcshőmérséklet 30-36 fok között alakul.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: 3 órát és a legfrissebb híreket követve már vissza is huppantam a székembe, és belecsapunk a Sunlight második órájába. Ebben az órában horoszkópozunk, foglalkozunk az egészségünkkel, de előtte megkezdem az órát Swedish House Mafiával és a Wait So Long-gal.
1: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en Gere Mariannal. Megszakítás nélkül. Sunshine FM. Csak jó zene.
0: Amit itt megszeretünk, azt pár hét múlva már mindenki dúdolja.

0: Miért hallgatják egyre többen a Sunshine FM-et?
1: Nagyon szeretlek benneteket reggel, délbe, este. Mindig nagyon-nagyon jók vagytok, és eszméletlen nagy örömet és vidámságot tudtok okozni.
2: A választás egyszerű.
0: Ez a Sunshine.

0: Sunshine FM asztrológia.
1: Marshmallow Friends, ez szólt az imént a Sunshine FM-en a Sunlight-ban, hiszen csak jó zene szól nálunk. Nincs vasárnap asztrológia nélkül. Jön Kata, aki elárulja nekünk, mit jósoltak mára, június 21-ére a csillagok.
2: A kos ragyogó napra számíthat, mind munkája, mind magánélete terén. Sikeres, remek napra számíthat. Kedves Bika, ma egy őszinte négy szem közti beszélgetéssel bonyolult helyzetet sikerül megoldania, őszintén tárja felérzéseit beszélgető partnere előtt, és figyeljen oda arra is, amit ő mond. Az ikrek bontakoztassa ki művészi tehetségét, ha a munkájához nem kell túl sok fantázia, találjon magának valami hobbit, amiben kiélheti művészi hajlamait. A rák ma olyan híreket kaphat, amik sok mindenben megváltoztathatják a dolgokhoz való hozzáállását, győződjön meg a hallottak hitelességéről, és csak ezután változtasson programján. Az oroszlán a nap java részében borús hangulatú lehet, ennek oka a családi, valamint munkahelyi összetűzések lehetnek, minél korábban menjen ma haza. A szűz végezzen el ma olyan dolgokat, amelyek boldoggá teszik. Csinosítgassa otthonát, lepje meg szeretteit ajándékokkal, vagy akár egy finom vacsorával. Esetleg vigye el a párját egy romantikus helyre. A mérleg számba veszi, milyen lehetőségei vannak szerelmi kapcsolatában. Bár nagyon kedveli partnerét, azt még nem döntötte el, hogy végleg összeköti-e vele az életét. A Skorpió egyik ismerősét jelentős anyagi veszteség érhette. Előfordulhat, hogy ezért öntől kér segítséget. Ha teheti, segítsen neki. Ez a mostani szívesség a későbbiekben még jól jöhet. A nyilasnak egy szakmai feladat már régen nem okoz örömet, ezért nem ártana, hogyha a szívére hallgatva megtervezné a jövőjét, mely sok mindenben eltér a jelentől. A bak legyen óvatos azokkal az ismerőseivel, akik az elmúlt időben nagyon megváltoztak. Lehetséges, hogy új, nagy tervekkel állnak elő, és a támogatását kérik, de ezt a támogatást önnek nem kötelező megadnia. A vízöntő ne adja fel álmait gyakorlatias megfontolások miatt. Amit el tud képzelni, azt meg is tudja valósítani, ezért nagy célokat tűzzön ki maga elé, és ne apróságokat. A halak örömmel dolgozik egy projekten, mert az komoly kihívást jelent. Megnézi a naptárát, milyen programjai lesznek az elkövetkező időszakban, és beiktat még néhány élvezetes szabadidős elfoglaltságot.
1: Nagyon köszi Kata, várlak majd vissza a térség program lehetőségeivel. Most viszont Lost Frequencies-szel és a The Feeling-el megyünk tovább a Sunshine-on. Sunshine FM Osztról.

0: Egészségpercek a Sunshine FM-en.
1: Csak jó zene, te pedig a Sunshine FM-t hallgatod. A nyári hőség nem csak kellemetlen, hanem komoly megterhelést is jelenthet a szervezet számára. Ilyenkor gyakran beszélünk hőgutáról vagy napszúrásról, de egy kevésbé ismert jelenség, a hőkifáradás is sokakat érinthet. A hőkifáradás akkor alakul ki, amikor a szervezet hosszabb ideig van kitéve magas hőmérsékletnek, és a fokozott izzadás miatt jelentős mennyiségű folyadékot és ásványi anyagot veszít. Ennek következtében a test hőszabályozása nehezebbé válik, és különböző tünetek jelentkezhetnek. A leggyakoribb panaszok közé tartozik a gyengeség, a fáradtság, a szédülés, a fejfájás, az émelygés, valamint az erős verejtékezés. Előfordulhat izomgörcs, sápat, hűvös tapintatú bőr, sőt, akár ájulás is. Különösen veszélyeztetettek az idősek, a kisgyermekek, a krónikus betegek, valamint azok, akik a szabadban vagy meleg környezetben dolgoznak. De mit tehetünk a megelőzés érdekében? Fontos a rendszeres folyadékfogyasztás még akkor is, ha nem érzünk szomjúságot. A legnagyobb melegben lehetőleg kerüljük a megterhelő fizikai munkát, viseljünk világos, szellős ruházatot, és keressük az árnyékos vagy légkondicionált helyeket. Az alkoholfogyasztás és a túlzott koffeinbevitel szintén fokozhatja a kiszáradás veszélyét. Ha valakinél hőkifáradás tüneteit észleljük, vigyük hűvös helyre, pótoljuk a folyadékot, és segítsünk a test lehűtésében. Amennyiben a tünetek súlyosbodnak, vagy a beteg állapota nem javul rövid időn belül, mindenképpen kérjünk orvosi segítséget. A nyári melegben tehát érdemes odafigyelni szervezetünk jelzéseire, mert a megfelelő elővigyázatossággal a hőkifáradás megelőzhető. Remélem jelenleg is hűsölsz egy szobában, iszol egy jéghideg limonádét, mellé pedig játszom neked Avicii-től a Levels the Sunshine-on.
0: Egészségpercek a Sunshine FM-en.

0: miért hallgatják egyre többen a Sunshine FM-et?
1: Nagyon szeretlek benneteket reggel, délbe, este. Mindig nagyon-nagyon jók vagytok, és eszméletlen nagy örömet és vidámságot tudtok okozni.
2: A választás egyszerű.
0: Ez a Sunshine FM. Csak jó.

Sunlight fél idejéhez érkeztünk el, de mielőtt átadnám Földi Bettinek és a legfrissebb híreknek a terepet, beszéljünk egy picit az üzemanyagár változásokról. Szombaton tovább folytatódott a csökkenő tendencia a hazai benzinkutakon, a benzin nagykereskedelmi ára bruttó 7, a gázolaj bruttó 10 forinttal került kevesebbe, ami azt jelenti, hogy a 95-ös benzin 592 forint per liter áron, a gázolaj pedig 614 forint per liter áron kapható. De továbbra is a magyar rendszámmal is forgalmi engedéllyel rendelkezel, a véletárakon tudsz tankolni, ami a benzin esetében 595 forintot, a gázolaj esetében pedig 615 forintot jelent. Most már tényleg zárom ezt az órát Loival és a Getlekival, 4 óra után pedig visszatérek. Számítok rád!

0: Kattints a sunshine.hu-ra. Hallgasd online csatornáinkat bárhol, bármikor, és olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. Megszakítás nélkül szólnak a térség legnagyobb kedvencei. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
1: Aki jó zene.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.5. Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám. Kattints a sunshine.hu-ra. Hallgasd online csatornáinkat bárhol, bármikor, és olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. Megszakítás nélkül szólnak a térség legnagyobb kedvencei. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
0: Tudtad, hogy a zene hallgatási jótékony hatásait már kutatások is bizonyították? Tűzd le az ingyenes iOS és Android applikációnkat, és hallgasd megszakítás nélkül a tematikusan összeállított pop és dance csatornáinkat is. Veled vagyunk mindenhol és mindenkor.
1: Mindig veled. Ez a Sunshine FM.
2: Tudod, mi történik, ha nem reklámozol rádióban?
3: Sajnos semmi.
0: Ha fellendítenéd a céged, hirdess rádióban. Kerülj középpontba, ahol mindenki csak rád figyel. Kért kiemelt csomagajánlatunkat. marketing@sunshinefm.hu. Adj hangot vállalkozásodnak. Írj el több százezer hallgatót a rádió reklám erejével. debrecen@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine FM-en csak

változatos kedvencek. És igazi újdonságok.

0: sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
1: Ez reklám volt. Közlekedési információk a Sunshine FM-en.
2: Köszöntöm a kedves hallgatókat. Hétvégén is igen jelentős volt a forgalom a vármegyék területén, amik elsősorban főútvonalakon, illetve országhatár állomások fele jelentős leterheltséget mutatott. Nagyon sok vontatványokkal közlekednek külföldi rendszámú gépjárművek, illetve trélerek. Nagyobb menetidővel kell számolni, viszont az M3-as autópályán ezzel is számoljanak az elkövetkezendő időkben. És itt az igazi vakáció. Nagyon sokan már elutaztak, illetve elutaznak. Vegyék figyelembe azt, hogyha külföldre indulnak, akkor érdeklődjenek, tájékozódjanak, és a gépjárműveket jól készítsék fel az utakra. Ilyenkor többen ülnek általában a gépjárművekben, olyan személy vezesse, aki jelentős rutinnal rendelkezik, illetve a keresztszabályok betartására is törekedjenek mindenhol. A sebességhatárokat ne lépjék túl, ugyanis az elmúlt napokban nagyon sok olyan baleset történt, ahol egyértelműen megállapította a rendőrség a gyorshajtást. Köszönöm a figyelmet, további jó utat és balesetmentes közlekedést!
1: Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
3: A mesterséges intelligencia céges használatáról tartottak szakmai fórumot Debrecenben. Ingyenes kiadvány mutatja be a Debrecen és Nagyvárad közötti kerékpáros útvonalat. Földi Betti vagyok, hozom a részleteket.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
3: A mesterséges intelligencia vállalatokra gyakorolt hatásáról és a kis- és középvállalkozások digitalizációjáról tartottak szakmai konferenciát Debrecenben. A rendezvényen elhangzott, az AI már a munkavállalók mindennapjaiban is jelen van, a cégek pedig egyre több területen használják a gyorsabb és hatékonyabb működés érdekében. Pap László polgármester kiemelte, Debrecenben erős a multinacionális nagyvállalatok jelenléte, ezért a helyi KKV-k számára kulcskérdés, hogy a digitalizációval javítani tudják hatékonyságukat és versenyképességüket. A fórumon Polerecki Andrea digitalizációs államtitkár arról beszélt, hogy önmagában az AI eszközök használata még nem jelent valódi technológiai innovációt. A cégeknek szervezeti szinten is fel kell készülniük a változásra, és megfelelően kell kommunikálniuk a munkavállalók felé. A szakértők szerint a mesterséges intelligencia akkor jelenthet valódi versenyelőnyt, ha tudatos vállalati működésbe illesztik. Ingyenes kiadvány segíti azokat, akik két keréken fedeznék fel a Debrecen és Nagyvárad közötti útvonalat. A megyeházán bemutatták a két keréken Debrecentől Nagyváradig, valamint a kézműves kultúrák fenntartása című köteteket, amelyek a román-magyar határon átnyúló kulturális központpályázati keretében készültek. A kerékpáros kiadvány a Debrecen és a Nagyvárad közötti útvonal mentén található települések történetét, természeti és épített örökségét, kulturális életét és gasztronómiáját mutatja be. Amint egy 80 kilométeres szakaszon pihenőhelyek is vannak, és nagyobb szintkülönbségekkel sem kell számolniuk a bringásoknak. A kézműves kultúrákról szóló kötet a térség hagyományos szakmáit is ismerteti. A kiadványok magyar, román és angol nyelven is elérhetők, összesen 4000 példányban nyomtatták ki őket, de a Hajdú-Bihar vármegyei önkormányzat weboldalán online is megtalálhatók. Jó. Karbantartási munkát végez Debrecenben az Opus Titárszak Klajpeda utcán. A társaság július 18-án 9 és 15 óra között a páratlan oldalon, a Kossuth utca és a Szent Anna utca közötti szakaszon cserél közvilágítási beton oszlopokat, ha azok nem megfelelő műszaki állapota miatt. A munkavégzés idején forgalom elterelésre kell számítani, a szükséges jelzéseket a kivitelező kihelyezi. A balesetek elkerülése érdekében a Klajpeda utcai buszmegállót 9 és 13 óra között lezárják. Folyamatosan fejlődik Bocskai kert, ahol a növekvő lakosság szám miatt újabb beruházásokkal készül az önkormányzat. A településen több közlekedési fejlesztés is megvalósul, szilárd burkolatot kap az iskola melletti Borostyán utca, külterületen pedig a Rákóczi kertben található Pacsirta utca egy részét aszfaltozzák le. Emellett új járda épül az állomás utcában, felújítják a ravatalozót, a temetőben pedig urnasírhelyeket és urnafalat alakítanak ki. Szőlő Sándor polgármester szerint a következő évek egyik legfontosabb feladata az ivóvíz ellátás biztonságának javítása, mivel a település növekvő víz igénye miatt vezetékkorszerűsítésre, nyomásfokozó rendszerre és víztoronyra is szükség lehet. Az önkormányzat új vegyes orvosi praxis létrehozását is szeretné elérni, emellett közösségi térre és új polgármesteri hivatalra is szükség lenne. Bocskai kert néhány éven belül akár az 5000 fős lakosság számot is elérheti.
0: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
3: A pollen terhelés várhatóan ismét erősödik városunkban. A pázsit fűfélék pollen koncentrációja magas tartományban alakulhat. Frontmentes időre számíthatunk, de a fokozódó kánikula egyre inkább megterheli most a szervezetünket. A maximumok hétfőn 30-36 fok között alakulnak.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Földi Bettinek nagyon köszönöm a híreket. 4 óra után 4 perccel a Sunlight harmadik órájába kezdünk bele. Ebben az órában is itt lesz velem a térség ritmusa, de fogunk majd bulvárkodni, és ismételten megnézzük, mi a helyzet az utakon, de a bármit látsz 0620-316-3000. Kelvin Harris-szel és a Blessings-szel kezdek.
1: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en Gere Mariannal. Megszakítás nélkül. Sunshine FM. Csak jó zene.
0: Amit itt megszeretünk, azt pár hét múlva már mindenki dúdolja.

Follow the Flow után a Sunshine FM-en bulvárködjünk egy kicsit. A Grammy jelölt slágerlistás Alex Warren a napokban jelentette be második stúdióalbumát, és bemutatta annak egyik előfutárát is. A Wild Child címre keresztelt korong várhatóan 2026. augusztus 28-án jelenik meg, addig is itt az album erősen slágergyanús kislemeze, a Passenger. Az érkező kiadvány előző két előfutára, a Fine Place to Die és a Fever Dream teljes mértékben megágyazott az augusztusban megjelenő lemeznek, amely az amerikai énekes dalszerző egy teljesen más életszakaszát mutatja be. Mikor gyerek volt, az apukája mindig így hívta, ezért ennek különleges jelentése van számára, sőt, még magára is tetováltatta. Az album elkészítése igazi gyógyulás, terápia volt számára, és egy módja annak, hogy továbbra is egyre jobban megismerje önmagát. Ez a korong megmutatja, hol tart ma az életben. Az első albumán egy összetört férfit hallhatott a közönség, ehhez képest a Wild Child egy olyan embert mutat be, aki próbál meggyógyulni. A Passenger című újdonságon az előadó ezúttal is egyszerre állít fókuszba felemelő és szívbe markoló témákat, amelyeknek egytől egyik személyes inspirációja van. Emellett körbejárja a vesztességet, a gyászt és az azt követő utat is, amelyen az énekes igyekszik navigálni az új életét és őrzi azokat az útravalókat, amelyeket az édesapja adott át neki élete során. Most még nem ezt a dalt játszom neked, viszont a Fever Dream-mel lüktetünk tovább a Sunshine-on.

0: miért hallgatják egyre többen a Sunshine FM-et?
1: Felkelek, és az első kapcsolatban a rádiót, illetve napközben is munkahelyen szoktam hallgatni. Bírlak titeket nagyon.
2: A választás egyszerű.
0: Ez a Sunshine FM.
2: Csak

0: applikáció.
1: Az utak híreit oszd meg velünk 0620 316 3000.
2: Geszti Péter után a Sunshine-on. Nézzük meg ismételten, mi a helyzet az utakon. Nyíregyházán a Vasvári Pál utcán továbbra is nagyobb torlódás várható. A nap 24 órájában jelzőlámpás irányítás segíti a forgalmat. A Stadion utca egy része ugyebár Zsák utca. Munkagépek dolgoznak, ezért az autósokat arra kérik, hogy munkájukat segítve szabályosan parkoljanak. Továbbra is Nyíregyháza és Nagykáló között Nagyszállás Nyíresnél sebesség és forgalomkorlátozások vannak érvényben. Mindemellett Szerencs és Nyíregyháza között vágányzár van, Rakamazon két helyen is átépítik a vasúti átjárót, ez a 38-as főutat érinti. Mindemellett a 33-as főúton a 99-es kilométernél Debrecen közelében csatornáznak, a félútpályát lezárták, irányonként csak egy-egy sáv járható. Szintén Debrecen térségében a 101-es és a 103-as kilométer között növényzetgondozást végeznek, félpályás a korlátozás és sebességkorlátozásra is kell számítani. A Mikepércsi úton a 471-es főúton, Debrecenben az 1-es és a 2-es kilométer között szélesítik a burkolatot, forgalomkorlátozás van érvényben. Viszont ha Mátészalka közelében jársz, a 70-es kilométernél csomópontot építenek, emiatt a forgalom csak egy sávon, irányonként váltakozva halad. Továbbra is várom az útinfókat, segítsük együtt autóstársainkat, 0620 316 3000. A balesetmentes közlekedés mellé pedig játszom neked Alok és James Arthur közösét, a Work With My Love-ot 2023-ból.
0: Sunshine FM navigáció. Jó utat kíván

0: Packer repült ez az óra is, viszont számítok rád a Sunlight utolsó órájában is. A legfrissebb VB hírekkel megyünk tovább, utána pedig Kamraddal és a Bimájnal búcsúzom. Egy pici reklámot és a legfrissebb híreket követve már vissza is térek.
1: Ez a Gólvonal.
2: Jó napot kívánok, a labdarúgó világbajnokság híreit Kibédi Pétertől hallja a Sunshine FM-en. A világbajnokságon ma este és holnap hajnalban a G és a H csoport második fordulós mérkőzései következnek. Több csapat már most hatalmas lépést tehet a nyolcad döntő felé, míg egy újabb botlás vagy döntetlen könnyen a kiesés szélére sodorhatja az érintetteket. 18 órától Atlantában Spanyolország és Szaúd-Arábia csap össze. A spanyolok az első forduló egyik legnagyobb meglepetését szolgáltatták azzal, hogy gól nélküli döntetlent játszottak a világbajnoki újonc zöldfoki szigetekkel. A szaúdiak nem kezdtek rosszul, hiszen Uruguay ellen szereztek pontot. A két együttes egyformán egy ponttal áll, így az esetleges győztes kiváló helyzetből várhatná a csoportkör záró fordulóját. 21 órától Los Angelesben Belgium és Irán találkozik. A belgák Egyiptom ellen csupán döntetlent értek el, míg az irániak 4 gólos mérkőzésen osztoztak a pontokon Új-Zélanddal. A papírforma továbbra is Belgium mellett szól, ugyanakkor az első forduló eredményei megmutatták, hogy ebben a csoportban egyik csapat sem mehet biztosra egyetlen mérkőzésen sem. Éjfélkor Miamiben Uruguay a zöldfoki szigetekkel mérkőzik. Az afrikai együttes már az első fordulóban beírta magát a torna eddigi történetébe, a spanyolok elleni hős

0: Ilyes 0-0-ás döntetlennel, az urugvaiak számára viszont nincs sok mozgástér, hiszen a Szaúd-Arábia ellen elhullajtott két pont után már egy győzelemre lenne szükségük ahhoz, hogy kedvező helyzetből várják a spanyolok elleni csoportdöntőt. A játéknapot hajnali 3 órakor az Új-Zéland Egyiptom összecsapás zárja, az óceániai együttes Irán ellen harcolt ki 2-2-es döntetlen, míg az afrikaiak a csoport favoritjának tartott Belgiumtól vettek el pontot. A találkozó győztese a forduló végén akár a csoport élére is ugorhat. Izgalmas program vár ránk tehát az előttünk álló éjszaka, természetesen reggel jövünk a mérkőzések végeredményeivel és összefoglalóival.
1: Szurkolj együtt a Sunshine FM-mel!
2: A foci VB híreit az Opel Corsa nyíregyházi márka kereskedése, az Opel Csősz támogatja. Amit itt megszeretünk, azt pár hét múlva már mindenki dúdolja.
3: Hey guys, I'm Cameron.
2: Nekünk ez szerelem.
1: Sunshine FM, csak

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 93.5. Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
1: Június 11-e és 13-a között érkeznek a GSV napok. A legjobb ajánlatokkal és a legnagyobb választékkal. Kiemelt akciók több ezer termékre, nyílászárók, fürdőszobai megoldások, jacuzzik, építő és tetőfedő anyagok, valamint kerti újdonságok várnak egy helyen. Szombaton főzés, gyerekprogramok, hosszított nyitvatartás és igazi vásári hangulat gondoskodik róla, hogy az egész család jól érezze magát. GSV napok. Június 11-től 13-áig Debrecenben a Vámospércsi út 37 szám alatt.
0: Kattints a sunshine.hu-ra. Hallgasd online csatornáinkat bárhol, bármikor, és olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. Megszakítás nélkül szólnak a térség legnagyobb kedvencei. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
2: Csak jó zene.
0: Tudtad, hogy a zene hallgatási jótékony hatásait már kutatások is bizonyították? Töltsd le az ingyenes iOS és Android applikációnkat, és hallgasd megszakítás nélkül a tematikusan összeállított pop és dance csatornáinkat is. Veled vagyunk mindenhol és mindenkor.
2: Mindig veled. Ez a Sunshine FM.
1: Van valami egészen különleges Debrecenben.
0: Itt nem csak hallgatják a zenét, hanem diktálják a trendeket.
1: Friss kutatásunk szerint azok a zenék, amiket először nálunk hallasz, néhány héten belül már az egész ország slágerlistáin szerepelnek.
0: Amit itt megszeretünk, az pár hét múlva már mindenki dúdolja. Ez nem szerencse, ez nem véletlen, ez ízlés.
1: Nekünk ez szerelem.
0: Sunshine FM, csak jó zene.
3: Tudod, mi történik, ha nem reklámozol rádióban?
4: Sajnos semmi.
5: Ha fellendítenéd a céged, hirdess rádióban.
0: Kerülj középpontba, ahol mindenki csak rád figyel. Kért kiemelt csomagajánlatunkat. marketing@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblogban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu.
6: Sunshine FM.

0: sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
1: Ez reklám volt. Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
2: Elkészült a 25 milliómodik termék a Sensirion debreceni gyárában. A Lélesben is működni kezdenek az új állandó sebességmérő berendezések Debrecenben. Földi Betty vagyok, hozom a részleteket.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
2: Vádat emelt a debreceni járásügyiség egy férfi ellen, aki a vád szerint közel két éven át engedély nélkül gyűjtött fémhulladékot Hajdú-Bihar és Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye több településén. A vádirat alapján a férfi 2022. februárjától 2024. decemberéig jövedelemszerzés céljából több mint 36 tonna fémhulladékot vásárolt fel, majd azt rendszeresen pénzért adta le egy rétavértesi telephelyen. Az ügyiség szerint ólom akkumulátorokat is értékesített, amelyek veszélyes hulladéknak minősülnek. A nyomozás megállapította, hogy a vádlott nem rendelkezett a hulladék gyűjtéshez szükséges hatósági engedéllyel vagy nyilvántartásba vétellel. A férfi beismerte a bűncselekmény elkövetését, az ügyészség pedig azt indítványozta, hogy a debreceni járás bíróság tárgyalás nélkül büntető végzésben felfüggesztett börtönbüntetést szabjon ki vele szemben. Fontos mérföldkőhöz érkezett a Sensirion Hungary Kft. Debrecenben. A svájci hátterű szenzor technológiai vállalat helyi gyárában elkészült a 25 milliómodik termék. A debreceni üzem tavaly ünnepelte fennállásának 5. évfordulóját, és mára több mint 150 munkatársan járul hozzá a Sensirion nemzetközi gyártási hálózatához. Mátó Viktor ügyvezető igazgató szerint a 25 milliós darabszám jól mutatja a telephely fejlődését, különösen úgy, hogy ebből csak nem 9 millió termék 2025-ben készült el. A vállalatnál a növekedés nem csak technológiai beruházásokkal és kapacitásbővítéssel, hanem új munkatársak felvételével is támogatják a termelésben. A mérnökségen, a minőségügyben és a támogató területeken. A jubileumi termék elkészültét június 16-án a dolgozóknak szervezett eseményen ünnepelték meg, amelyen részt vett a Sensirion operatív alelnöke is. Június 18-tól élesben is működni kezdenek az új állandó sebességmérő berendezések Debrecenben. A fix trafipaxok a nap 24 órájában mérik majd az arra közlekedő járművek sebességét, sebesség túlépés esetén pedig az adatokat továbbítják a rendőrség központi rendszerébe. Az új mérők lakossági kérések alapján kerülnek ki olyan helyszínekre, ahol régóta visszatérő probléma a gyorshajtás. A cél a biztonságosabb közlekedés, a balesetek megelőzése és az ott élők nyugalmának védelme. Az új trafipaxok Debrecen Józsán, az Elek utcán és a Rózsavölgy utcán, Debrecenben a Jánosi utcán, valamint a 48-as főúton, Debrecen Nagycserénél működnek majd. Az autósoknak érdemes fokozottan figyelniük a sebességhatárok betartására. Akár egy évtizeden belül önvezető taxik is közlekedhetnek Debrecenben. Erről beszélt Húsi Géza, a Debreceni Egyetem Műszaki Karának dékánja az Esti Közelkép című műsorban. Az autonóm járművek fejlesztésében a Debreceni Egyetem is részt vesz. A technológiai továbbfejlesztése érdekében pedig már idén-nyáron önvezető autók érkezhetnek a városba. A járműveket jelenleg a Zalazón tesztpályán vizsgálják és tanítják különböző közlekedési helyzetekre. A cél az, hogy a mostani 2-es szintű önvezetési képességet 4-es szintre fejlesszék. Húsi Géza szerint Debrecen aktívan alakítja a globális autóipar jövőjét, a helyi mérnökképzés pedig lépést tud tartani az ipari technológiaváltással. A szakember arról is beszélt, hogy a jövő gyártásában egyre nagyobb szerepet kap majd a dolgozók és a robotok együttműködése.
0: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
2: Városunkban a következő napokban is folytatódik a kánikula, 30-36 fokra készülhetünk, mindemellett a pollen terhelés is növekszik. A sok napsütés ugyanakkor jó hatással lesz a közérzetünkre, az UV sugárzás viszont veszélyes 10 és 16 óra között. Városunkban igen erős, ezért a szabadban ajánlott gondoskodni bőrünk megfelelő védelméről.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: 3, 2, 1. Betty, nagyon köszi a híreket, 5 óra után 4 perccel a Sunlight utolsó óráját kezdjük meg. Hozok keltető visszatekintőt, programajánlót, de a térség ritmusa is velem lesz. Az óra kezdődal a Ray Dalton és a Blood Running.
1: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en, Gere Mariannal, megszakítás nélkül. Sunshine FM, csak jó

0: itt hallgatják egyre többen a Sunshine FM-et.
1: Nagyon jó zenék vannak, nagyon sok játék van, nagyon sokat szoktam rajta mosolyogni.
2: A választás egyszerű.
0: Ez a Sunshine FM.
2: Csak jó zene.

0: Szigella után a Sunshine-on. Hallgassuk meg közösen, miről csacsogtunk péntek reggel Dankó Lacival és Glac Norbival. Ha nem akarsz a reggeli jókedvről lemaradni, akkor állítsd az ébresztőt 6 órára. A Keltető stábja garantálja a vidám ébredést.
1: Keltető minden hétköznap 6-tól 10-ig. Itt a Sunshine FM-en.
2: De én nálam a mozizás az kimerül annyiba, hogy látom minden nap, amikor Bordás Béla elmegy reggel, majd hazajön este. És fel is szoktam hívni, hogy Béla, barátom, hazaértél, minden rendben?
3: Ja, ti együtt éltek?
2: Hát nem együtt élünk, hanem egymást, tehát
3: vonjuk le a logikus következtetést. Béla bá szereltette fel az ajtóra ezt a becsapódó akármit, és az ő cipői vannak a folyosón. Tudod mit, megértem. A Béla bácsi cipője van kinnomű, egész nap rohangál, azt azért úgy biztos nem lehet kellemes.
2: Nem, hát mi ugye szembe szomszédok vagyunk. Tehát az én erkélyem az ő erkélyével van szemben. És ahol van neki a garázsa, én szoktam látni, amikor megérkezik, amikor én esetleg kint vagyok a teraszon, és éppen teszek-veszek, és Béla bá kijön, akkor volt olyan sötétben, zseblámpával így átvillogott. Meg ha meglátja, hogy kint vagyok, átinteget.
4: Tehát milyen
3: kicsit beteg, nem?
4: Igen, tehát el tudod képzelni, hogy ott állam.
3: Adom a SOS jelzés, itthon
4: jó
3: vagyok.
2: Mi odafigyelünk egymásra.
3: Van egy kis krumplis tésztám, és akkor ti már fejből tudjátok a morze jeleket.
2: Ez így van, igen.
3: Három villogás krumplis tészta, 4 villogás marha pörkölt.
2: Nem, mi úgy szoktunk fogalmazni, hogy odafigyelünk egymásra.
3: Ti vagytok már rendes emberek. Igen, hát egyébként Béláról tudni kell, hogy ő polgárőrként is dolgozik, tehát a polgárőröknek mindenhol ott vannak. Saját személyi őröd van. Mondhatnánk úgy is, Bodas Béla, több mint testőr.
4: De az a gyönyörű, hogy te már szerintem várod, hogy mikor ér az. Most ér haza Béla bácsi, kimegyek, köszönök neki.
3: Javaslom, hogy vannak a telefonokban most már ez a radar, ilyen követő, meg minden.
2: Állítsunk be lokátort.
3: Szerintem nézd lokátoron, hogy merre jár.
2: Szerintem Béla bának nincs olyan telefon.
3: Nem baj, lehet rá tölteni bármilyen applikációt. Igen. Most már csak tudod követni, mikor, merre, cikázik.
2: És már lassan berakom a kedvenc. És már lassan berakom a kedvencek közé.
4: Hány kilométert tett igen. Meg egy nap?
3: Béla bácsi, látom, jó volt. Mi volt Nyírszőlősön? És akkor tudod így követni. Téglás környékén ott esetleg.
2: Béla, már látom, ki van Nyírszőlősön. Mi a helyzet?
3: Ennyi. És akkor folyamatosan nyomat tudod követni. De javaslom, hogy fordítva is működjön, hogy azért lássa.
2: Ő is lássa
3: azt,
2: engem.
3: Persze.
2: Jó.
3: Ha valami történne
4: mondjuk
3: veled.
4: Norbi nagyon nem fog cikázni.
3: Nem fog,
4: de. De.
3: Mit csinál Norbi már 20 perc? Jó, a cipőket szaglásza. Folyosul.
2: Na, hát így élünk mi. Úgyhogy kérem szépen.
3: Elkészíthetitek a szomszédok legújabb sorozatát. Tudom, ti már fiatal generáció vagytok, nem is biztos, hogy emlékeztek a szomszédokra, de akkor legyen a jó barátok, azt mindenki látta.
2: Igen.
3: És ketten Bélával, mint főszereplő.
1: Keresd adásainkat és extra tartalmainkat a weboldalunkon.

0: Miért hallgatják egyre többen a Sunshine FM-et?
1: Nagyon jó zenék vannak nálatok, jó a hangulat, mindig titeket hallgatnak egyébként évek óta.
2: A választás egyszerű.
0: Ez a Sunshine FM.

0: Horváth Tamás, megszakad. Ez szólt az imént a Sunshine FM-en a Sunlight-ban, hiszen csak jó zene szól nálunk. A következő percekben pedig jön Kata, aki összegyűjtötte a térség legkirályabb program lehetőségeit. Most, hogy itt a nyár, és tutira van szabadidőd is, ne unatkozz egy pillanatig sem. Fülej, Kata lesz a te embered.
1: Ne hagyd ki a legjobb programokat, eseményeket és koncerteket.
2: Sunshine FM programajánló.
3: Képzeld el, hogy Nyíregyháza belvárosában, a templom és a szökőkút mellett egyszer csak 200 köbméter homok terem. Nem déli báb. Június 25-től jön a Hübner Amatőr Strandröplabda verseny a Kossuth térre. Helyi lemezlovasok pörgetik a ritmust, esténként pedig látványos gálamérkőzések várnak, szóval igazi tengerparti hangulat költözik a belvárosba. Elég volt a szürke hétköznapokból, és 220 felett száguldanál vissza a 70-es évek legbulisabb építőtáborába. Június 24-én a debreceni nagyerdei szabadtéri színpadra érkezik a Szép nyári nap musical, ahol a Veresed Színház előadásában kelnek életre a legmenőbb neoton slágerek. Lesz itt kötelező paradicsompaszírozás, kis titkár szerelem, no meg a Santa Maria és a Pago Pago, szóval nosztalgiára fel, irány a nagyerdő.
1: Ne hagyd ki a legjobb programokat, eseményeket és koncerteket.
2: Sunshine FM programon.

0: változatos kedvencek.
1: Igazi újdonságok.

zenekar után elérkezett a búcsú ideje. Nagyon köszönöm az elmúlt 4 óra kitüntető figyelmét, de véget ért a móka mára. Zárul mara ókatára. Ennyi volt a mára, találkozunk majd jövő hét pénteken. Balogh Béla mellett a keltetőben. Addig is hallgass továbbra is a Sunshine FM-et, hiszen csak jó zene szól nálunk. Kövess minket Facebookon, Instagramon és TikTokon is. De ha kíváncsi vagy a legfrissebb hírekre, vagy arra, milyen zene szólt az elmúlt percekben, akkor www.sunshine.hu. Mindenféleképpen hallgass majd minket, hiszen továbbra is dübörög a Sunshine 25, a nagy boom játékunk. A keltetőben, a Juice-ban, a Sunshine délutánban és a Hallóban is van lehetőséged játszani. Természetesen hétfőtől péntekig. Milky Chance-szel és a Stolen Dance-szel búcsúzom. További szép délutánt, jó pihenést és kitartást a jövő héthez. Lelépek, mara vagyok. Szia!

0: körzetük a vadkelet, tempójuk komótos. Hallgatók százezreit érik el nap mint nap. A keltető emberei éjjel-nappal bevetésre készek. Mondjuk éjjel inkább alszanak.
1: De amint megcsörren a vekker, ők is felpörögnek.
0: Olasz Gabi, Tankó Laci és péntekenként Balog Béla alkotják azt a csapatot, amely mindig hozza az energiát, és soha nem fogy ki a jó kedvből. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 93.5. Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám. A Sunshine FM délután is veled van. Az utak koronázatlan hercege Kondor Roland, akár munkaidőben, vagy a hazaúton is veled van a vételkörzet legfontosabb aktualitásaival. A legfrissebb közlekedési információk, időjárás és esti programajánlók. Lazíts és élvezd a zenefúzióját minden hétköznap 14 és 18 óra között. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
1: Csak jó zene. Van valami egészen különleges Debrecenben.
0: Itt nem csak hallgatják a zenét, hanem diktálják a trendeket.
1: Friss kutatásunk szerint azok a zenék, amiket először nálunk hallasz, néhány héten belül már az egész ország slágerlistáin szerepelnek.
0: Amit itt megszeretünk, az pár hét múlva már mindenki dúdolja. Ez nem szerencse, ez nem véletlen, ez ízlés.
1: Nekünk ez szerelem.
0: Sunshine FM, csak jó zene. Születésnap, névnap, házassági évforduló.
1: Bármilyen ünnep is legyen, köszönj szeretted a Sunshine FM-mel. Mi meglepjük, a Stümer márkabolt és cukrászda pedig megajándékozza finomságaival.
0: Írd nekünk Facebookon privát üzenetet, és hallgasd minden reggel a keltetőt.
1: Sunshine FM.
0: Csak jó zene. Kattints a sunshine.hu-ra. Hallgasd online csatornáinkat bárhol, bármikor, és olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. Megszakítás nélkül szólnak a térség legnagyobb kedvencei. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
2: Tudod, mi történik, ha nem reklámozol rádióban?
3: Sajnos semmi. Ha fellendítenéd a céged, hirdess rádióban.
0: Kerülj középpontba, ahol mindenki csak rád figyel. Kért kiemel csomagajánlatunkat. marketing@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblogban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine FM-en

0: változatos kedvencek.
1: És igazi újdonságok. Két egyforma zene sosem megy egymás után.
0: Ez a Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
2: Ez reklám volt. A legfrissebbek a Sunshine FM-en.
3: Akár 50 ezer dollárt is kérhettek a magyar állampolgárság ügyintézéséért Kanadában. Jogerősen 8 év fegyházat kapott a Budapesten élő norvég férfi. Karácsony Gergely tovább szigorítaná a vagyonnyilatkozati szabályokat. Földi Betty vagyok, hozom a részleteket.
2: Hírek a Sunshine FM-en.
3: Akár 30-40, sőt 50 ezer dollárért is intézhették kanadai kérelmezők magyar állampolgársági ügyeit egy magáncégen keresztül. Erről beszélt Velkei György László külügyi államtitkár keddi Facebook videójában. Az államtitkár szerint a külügyminisztérium belső vizsgálatai során az állampolgársági és honosítási eljárásoknál is visszaélések gyanújára bukkantak. Velkei azt állítja, olyan személyek is magyar állampolgársághoz juthattak, akiket nem fűzött valódi kapcsolat Magyarországhoz, viszont több 10 000 kanadai dollárt fizethettek azért, hogy magyar útlevéllel könnyítsék meg európai utazásaikat és üzleti ügyeiket. A videóban elhangzott, hogy egy kanadai magáncég menedzselhette a kérelmeket. Velkei szerint a kormány vizsgálja az érintett állampolgárságok visszavonásának lehetőségét, jogi lépéseket tesznek és felszámolnák a hasonló gyakorlatokat. Jogerősen 8 év fegyház büntetésre ítélte a fővárosi ítélőtábla azt a Budapesten élő norvég férfit, aki tömegmészárlással fenyegetőzött és gyermekpornográf felvételeket is találtak nála. A bíróság folytatólagosan elkövetett terror cselekménye fenyegetés és gyermekpornográfia miatt mondta ki bűnösnek a vádlottat, ezzel enyhítve az első fokon kiszabott 10 éves szabadságvesztést. A férfit a tárgyalóteremből is ki kellett vezetni, miután nem volt hajlandó a tolmácson keresztül kommunikálni, majd sértegetni kezdte a bíróságot. Az ügy előzménye, hogy a magyarul nem beszélő férfi egy videó megosztó oldalon erőszakos bűncselekményekkel és emberek megölésével fenyegetőzött. A hatóságok 2023-ban ferencvárosi albérletben fogták el. A jogerős ítélet részeként 10 évre kitiltották Magyarországról és eltiltották minden olyan foglalkozástól vagy tevékenységtől, amelyben 18 éven aluliakkal kerülhetne kapcsolatba. Karácsony Gergely szerint fontos előrelépés a vagyonnyilatkozatok rendszerének szigorítása, de a főpolgármester úgy látja, a tervezett szabályozás még nem elég erős. Facebook bejegyzésében azt írta, szerintem a jóval lazább szabályok vonatkoznak a parlamenti képviselőkre, mint a polgármesterekre és az önkormányzati képviselőkre, ezért levélben javasolt további pontosításokat az igazságügyi miniszternek és az országgyűlés illetékes bizottsági elnökének. Karácsony azt szeretné, ha a fővároshoz hasonlóan minden önkormányzatban kötelező lenne vagyonnyilatkozatot tenniük a külső bizottsági taguknak is, mert ők nagyobb településeken akár sok milliárdos döntésekben is részt vehetnek. Emellett azt is kezdeményezi, hogy az önkormányzatok a képviselői megbízás lejárata után 3 évnél tovább is megőrizhessék a vagyonnyilatkozatokat. A főpolgármester szerint az átláthatóbb rendszer érdemben segítheti a korrupció elleni fellépést.
1: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
2: Valuta információ a Sunshine FM-en.
3: Az MNB angol font deviza közép árfolyama az előző napok csökkenését követően erősödő tendenciát mutatott, akár csak az euró, a svájci frank és az amerikai dollár is. Így az angol fontot 406, az eurót 352, a svájci frankot 382, az amerikai dollárt 306 forintos áron jegyezte a bank. Pollenterhel is várhatóan ismét vizverősödik városunkban. A pázsit fűfélék pollen koncentrációja magas tartományban alakulhat. Frontmentes időre számíthatunk, de a fokozódó kánikula egyre inkább megterheli most a szervezetünket. A maximumok hétfőn 30-36 fok között alakulnak.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en Váci Zoltánnal. Megszakítás nélkül. Sunshine FM.

vasárnap este, akkor jön a Slam Cinema, rádiónk mozis, filmes és sorozatokkal foglalkozó műsora a következő két órában. Mondom már is a hét újdonságait és a mai műsor tartalmát. Például hallasz majd arról, hogy a Netflix mindössze egyetlen évad után elkaszálta a Stranger Things alkotóinak nagy reményű sorozatát. A Michael Jacksonról szóló filmről is beszélünk majd, a legfontosabb rekordot is megdöntötte, hát ez nagyon kemény, na de erről majd később, és a vártnál jobban nyitott a leleplezés napja Steven Spielberg UFO-s filmje, elmondjuk, hogy Magyarországon eddig hányan nézték meg a bemutató óta, de természetesen bemutatkozik a heti újdonság is, a mozikba megérkezett ugyanis a Toy Story 5. része, amire a családok, a gyerkőcök már hosszú-hosszú évek óta várnak, hogy megérte-e a várakozás, na hogy ezt is kiderítjük, szóval számítunk rád!

세상을 와준 girl. 내 우주에 넌 또 다른 세상을 만들어주는 girl. 너는 내 별이자 나의 우주니까 지금 미션.

16. vasárnap esti mozis műsorunk Hello Sunshine FM. Most a sorozatok világából jön egy friss hír. Én egy kicsikét elkeseredtem, megmondom őszintén, hiszen a Netflix új zászlós hajójáról, a Stranger Things alkotóinak új sorozatáról lesz szó, a Burrows, avagy a nyugdíjas forradalmárok. Én megnéztem, oké, messze van azért a Stranger Things-től, de engem nagyon szórakoztatott. Most viszont a Netflix bejelentette, hogy egyetlen évad után elkasszálja ezt a sorit, pedig ahogy mondtam, Matt és Ross Duffer készítették akár csak a Stranger Things-t. Ugye egy nyugdíjas otthon lakóiról van szó, akik szembenéznek egy túlvilági fenyegetéssel. A kritikai fogadtatása nem volt rossz, a nézőket viszont nem különösebben érdekelte. A nyitó hétvégén 5,6 millió megtekintést sikerült produkálnia, első teljes hete során pedig 9,5-öt, és ez a Netflixnek nem felelt meg. Szóval búcsúznunk kell kedvenc nyugdíjas UFO kutatóinktól, de a jó zenéktől semmiképp.

0: Ez a Gólvonal.
1: Jó napot kívánok, a labdarúgó világbajnokság híreit Kibédi Pétertől hallja a Sunshine FM-en. A világbajnokságon ma este és holnap hajnalban a ki és a H csoport második fordulós mérkőzései következnek. Több csapat már most hatalmas lépést tehet a nyolcaddöntő felé, míg egy újabb botlás vagy döntetlen könnyen a kiesés szélére sodorhatja az érintetteket. 18 órától Atlantában Spanyolország és Szaúd-Arábia csap össze. Spanyolok az első forduló egyik legnagyobb meglepetését szolgáltatták azzal, hogy gól nélküli döntetlent játszottak a világbajnoki újonc zöldfoki sziget. A szaúdiak nem kezdtek rosszul, hiszen Uruguay ellen szereztek pontot. A két együttes egyformán egy ponttal áll, így az esetleges győztes kiváló helyzetből várhatná a csoportkör záró fordulóját. 21 órától Los Angelesben Belgium és Irán találkozik. A belgák Egyiptom ellen csupán döntetlent értek el, míg az irániak 4 gólos mérkőzésen osztoztak a pontokon Új-Zélanddal. A papírforma továbbra is Belgium mellett szól. Ugyanakkor az első forduló eredményei megmutatták, hogy ebben a csoportban egyik csapat sem mehet biztosra egyetlen mérkőzésen sem. Éjfélkor Miami-ban Uruguay a zöldfoki szigetekkel mérkőzik. Az afrikai együttes már az első fordulóban beírta magát a torna eddigi történetébe, a spanyolok elleni hősies 0-0-ás döntetlennel. Az uruguayiak számára viszont nincs sok mozgástér, hiszen a Szaúd-Arábia ellen elhullajtott két pont után már egy győzelemre lenne szükségük ahhoz, hogy kedvező helyzetből várják a spanyolok elleni csoportdöntőt. A játéknapot hajnali 3 órakor az Új-Zéland-Egyiptom összecsapás zárja. Az óceániai együttes Irán ellen harcolt ki 2-2-es döntetlen, míg az afrikaiak a csoportfavoritjának tartott Belgiumtól vettek el pontot. A találkozó győztese a forduló végén akár a csoport élére is ugorhat. Izgalmas program vár ránk tehát az előttünk álló éjszaka. Természetesen reggel jövünk a mérkőzések végeredményeivel és összefoglalóival.
0: Szurkolj együtt a Sunshine FM-mel!
2: A foci VB híreit az Opel Corsa nyíregyházi márka kereskedése, az Opel Csőz támogatja.
3: Hi everyone!
0: Sunshine FM. Csak jó zene. Csak jó.

első közös óránk végét értük el, de hogyha ez még nem volt elég is, még több mozis hírt, filmes hírt szeretnél, akkor mindenképp maradj velünk a következő órában is. Na de az óra végére még tartogattam egy bejelentést, ugyanis trónfosztás történt a mozikban és a mozi történelemben, mert a Michael Jackson életrajzi filmje lett most már minden idők legsikeresebb zenés mozia, még az eddigi csúcstartót, a Freddie Mercury életéről szóló Bohém Rapszódiát is megelőzte, de ez várható volt, hogy Jacko tarolni fog majd. A film globális bevételei elérték ugyanis a 932 millió dollárt, és ezzel sikerült túlszárnyalni a Bohém Rapszódia által felállított 911 milliót. Szóval a Michael elindult az 1 milliárd dolláros álomhatár felé, és a Lionsgate filmstúdió hogy nem is akarja ezt itt abba hagyni. A stúdió hivatalosan is bejelentett, hogy már fejlesztés alatt van a folytatás. De erről már korábban mi is beszéltünk.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A legfrissebbek a Sunshine FM-en.
1: Átalakul a rendőrség szervezete, megszűnik a TEK önállósága. Heteken belül módosíthatják a médiatörvényt. Felülvizsgálja a kormány a trafik és kaszinó koncessziókat. Földi Betti vagyok, hozom a részleteket.
0: Hírek a Sunshine FM-en.
1: Átalakul a rendőrség szervezete, a terror elhárítási központ megszűnik önálló rendvédelmi szervként működni, de TEK néven új egység jön létre az országos rendőrfő kapitányság irányítása alatt. A bejelentés alapján az átalakítás célja a párhuzamos feladatok megszüntetése, és a hatáskörök egyértelműbb szétválasztása. Az új TEK a műveleti feladatokért és a személyvédelemért felel majd, a Nemzeti Nyomozó Iroda önálló szervezetként működik tovább, míg a készenléti rendőrséghez kerül többek között az objektumvédelem, a tűzszerészeti feladatok és a rendezvények biztosítása. Jelenlegi formájában az országgyűlési őrség is megszűnik, személyvédelmi feladatai az új TEK-hez, objektumvédelmi feladatai pedig a készenléti rendőrséghez kerülnek. A végrehajtó állomány illetményét az új TEK-ben megtartanák, az átalakításról pedig társadalmi egyeztetés indul. Néhány héten belül elfogadhatja a parlament a médiatörvény módosítását, erről Tarz Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter beszélt egy Facebook videóban. A tervezett változtatások lehetővé tennék, hogy a közmédia vezetői posztjára pályázati úton nevezzenek ki új vezetőt. Tarz Zoltán úgy fogalmazott, a cél egy olyan közmédia létrehozása, amely hiteles, objektív és informatív módon szolgálja a közönséget. A Tiszapárt képviselő június 12-én nyújtották be a médiatörvény átalakítását. Szóló javaslatot. A miniszter korábban azt mondta, a módosítás lényege, hogy a közmédiát visszaadják a köznek és a magyar embereknek. Felülvizsgálja a kormány a nemzeti dohányboltok és a kaszinó koncessziók rendszerét, jelentette be Vitézi Dávid. A közlekedési és a beruházási miniszter arról beszélt, hogy a trafik koncessziók átalakítása hosszú és összetett folyamat lesz, mert több szempontot is figyelembe kell venni. Hangsúlyozta, a cél nem a dohányzás népszerűsítése, hanem annak vizsgálata, hogy a működtetési jogok odaítélése tisztességes eljárásban történt-e. A kormány a kaszinó koncessziók rendszerét is áttekinti, miután több városban, köztük Debrecenben és Nyíregyházban is hosszú távú működési jogokat osztottak ki. Vitézi Dávid szerint a kormány megvizsgálja a koncessziók odaítélésének körülményeit és a kaszinók működési jogának szabályait is. Emellett Balázsi Gyula cégei nem kapnak automatikusan állami megbízásokat, a feléjük irányuló kifizetéseket pedig leállították. Az európai átlagnál rosszabb minősítést kaptak a magyarországi természetes fürdőhelyek az Európai Környezetvédelmi Ügynökség friss jelentésében. A 2025-ös adatok alapján Európában több mint 22 ezer strandvíz minőségét vizsgálták, és ezek 85%-a kiváló minősítést kapott. Magyarország a tengeri fürdőhelyek rangsorában nem érintett, a folyók és tavak mezőnyében viszont a hazai strandok 64%-án volt kiváló a vízminőség, miközben az uniós átlag 78% felett alakult. A magyar belvizek közel 22%-a jó minősítést kapott, a rossz besorolású fürdőhelyek aránya pedig 1,4% volt. A jelentés szerint a Balaton körüli strandok többsége továbbra is kiváló vagy jó vízminőségű, a déli parton általában kedvező eredményekkel.
2: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
1: Városunkban tovább fokozódik a kánikula. Hétfőn is intenzív lesz a gomoly felhő képződés, helyenként egy-egy záporzivatar előfordulhat, a csúcshőmérséklet 30-36 fok között alakul.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en, Bárci Zoltánnal, megszakítás nélkül. Sunshine FM, csak jó zene.
3: My name is Benson Boone.

itt a Sunshine FM mozis műsora, kellemes vasárnap estét mindenkinek. Na nézzük, hogy az év legjobban várt filmjei hogyan is teljesítettek az elmúlt hetekben. Hát kezdjük a múlt heti premierrel, ami számomra tényleg az év legjobban várt filmje. Steven Spielberg, Amikor a földön kívüliekhez nyúl, mint téma, az mindig hidegrázós. Még nem sikerült megnéznem a moziba, de ez a jövő héten meg fog majd történni. De nézzük, hogy globálisan mennyit kaszált eddig, ugyanis a vártnál jobban nyitott a leleplezés napja. Korábban 30-35 millió dolláros nyitást jósoltak Steven Spielberg vadi új sci-fijének, ami végül túl teljesített az elvárásokat, 44 millió dollárral kezdte meg a mozis pályafutását a tengeren túlon, ami a rendező 5. legjobb rajtjának tekinthető, tehát egyértelműen nem a legacélosabb eredmény. Nemzetközi szinten közben 50 milliót hozott össze, vagyis eddig olyan 100 millió forintot keresett a film. A filmstúdiónak azért van még min izgulnia, mert a film 115 millióba került, plusz 80 milliót költöttek marketingre. Így nagyjából 300 millió dollárt kellene világszinten hoznia, hogy megérje, és azért ettől még nagyon messze van. Steven Spielberg vadi új sci-fije, tehát a leleplezés napja. Múlt csütörtöki debütálása óta a hazai moziban is jól teljesít, több mint 40 ezer látogatót hozott össze, és ezzel több mint 120 millió forint bevételt tett.

Hello Sunshine-osok, nálunk csak jó zene, és minden héten egy vadi új film, hiszen megérkezett a mozikba, most csütörtökön az új Toy Story, ugye sokat kellett várni az új részre, de vajon 5 rész után is van-e még Kraft a Toy Story-ban? Tud-e újat mutatni? Nagyon is tud, és óriási szíve is van ráadásul a történetnek. A játékok ugye ebben is visszatérnek, és új kihívással találják szemben magukat a technológiával, szóval Buzz, Woody, Jessie és a banda többi tagjának feladata egyre másra nehezedik, miközben a vadonatúj vetélytárssal küzdenek a gyerekek figyelméért, de hogy mi is ez a vadonatúj vetélytárs? Hát ugye az okos kütyük, tabletek, és úgy maga az új technológia. Főhőseinknek ugyanis azt kell bebizonyítania, hogy a képernyők világánál sokkal értékesebbek a kézzel fogható játékok. Úgyhogy ez a film valamelyest görbe tükröt állít a túlmodernizált világunk és a túlmodernizált játékok elé, és bizony erkölcsi mondani valója is van, hogy a hagyományos játékok azért még mindig az igazi játékok.

Eddig tartott mozis műsorunk. Pár perc múlva 8, szóval nekem búcsúznom kell. Remélem érdekesnek találtam az elmúlt 2 órát, mert ha igen, akkor jövő héten is számítok rád. Jönnek majd a friss filmes hírek, forgatásokról és a 7 vadi új premier filmjéről is fogsz majd hallani a mozi házatájáról. Váci Zoli viszonára búcsúzik, csodás, pihentető vasárnap estét kívánok mindenkinek. Köszi, ha velem rádióztál.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebbek a Sunshine FM-en.
1: Emberközpontú rendőrséget ígér az országos rendőrfőkapitány. A legfőbb ügyészség szerint a találgatások nehezítik az aranykonvoj ügyének felderítését. Június végén indul a hazai dínyes szezon. Földi Betty vagyok, hozom a részleteket.
0: Hírek a Sunshine FM-en.
1: Több rendőrt szeretnének látni az utcákon az emberek, erről beszélt parlamenti bizottsági meghallgatásán Megcsár Tamás országos rendőrfőkapitány jelölt. A Heves vármegyei rendőrfőkapitány korábbi vezetője azt mondta, emberközpontú, modernebb és decentralizáltabban működő rendőrséget szeretne kialakítani. Kiemelte, hogy stabilizálni kell az állományt, csökkenteni a bürokráciát és megerősíteni a helyi kapitányságok szerepét, mert az állampolgárok leggyakrabban velük találkoznak. Megcsár Tamás beszélt a létszámhiányról is, szerinte új képzési rendszerre és vonzóbb rendőri pályaképre van szükség, mert az állomány átlag életkora már közelít az 50 évhez. A jelölt bírálta a tömeges bírságolás gyakorlatát, és azt mondta, az első intézkedések között javítanának a rendőrségi járművek állapotán. Kinevezését a parlamenti bizottság 7 igen szavazattal és 1 tartózkodás mellett támogatta. A legfőbb ügyészség szerint a sajtóban megjelent találgatások nehezítik az úgynevezett aranykonvoj ügyének felderítését. Az ügyészség közölte, soron kívül megteszik a szükséges intézkedéseket, és az ügy körülményeinek teljes feltárására törekednek. Magyar Péter miniszterelnök korábban belső vizsgálatot rendelt el az ügyben a TEK-nél, a NAV-nál és az érintett titkos szolgálatoknál, valamint felszólította a legfőbb ügyész, hogy szólaljon meg az ügyben. A legfőbb ügyészség válasza szerint az Alkotmányvédelmi Hivatal március 4-én tett fel jelentést, amely pénzmosás egyszerű gyanúját alapozta meg. Az ügyészség másnap a NAV bűnügyi főigazgatóságát jelölte ki nyomozóhatóságként. A NAV pedig elrendelte a nyomozást. Az ügyészség azt is közölte, hogy az akcióról előzetesen nem tudott, arról csak utólag szerzett tudomást. A nyomozás jelenleg is folyamatban van. Június végén elindul a hazai dínyes szezon, a magyar dínye pedig fokozatosan átveszi a külföldi termékek helyét az üzletekben. Az Agrártárca szerint a dínye termesztésnek komoly hagyományai vannak Magyarországon, a termelők munkájának köszönhetően pedig több mint 120 tájfajta terem az országban. Az egyik hazai áruház beszállítói több mint 600 hektáron termesztenek görögdínyét, az áruház láncban eladott mennyiség pedig 2018 óta meg háromszorozódott. Tavaly 17.600 tonna görögdínyét értékesítettek Magyarországon, ami 7%-os növekedést jelentett az előző évhez képest, és a vállalat eddigi legnagyobb értékesítési volumene volt. Elhalasztaná az egységes országos örökbefogadási nyilvántartási rendszer bevezetését a Tisza párt. A parlament honlapjára felkerült törvénymódosító javaslat szerint az új rendszer a tervezett július 1-e helyett csak 2027. január 1-én indulna el. Az indoklás szerint több időre van szükség az informatikai rendszerek adminisztrációjához, stabil működéséhez, valamint az egységes országos protokollok gyakorlati alkalmazásához. A képviselők úgy látják, a jelenlegi határidőig nem garantálható a biztonságos átállás, ezért további szakmai és adminisztratív felkészülési időt tartanak szükségesnek. A módosítás az országgyűlés elfogadja a kihirdetését, követő napon léphet hatályba. Erdő Péter bíboros prímás Esztergom budapesti érsek fogadta Magyar Péter miniszterelnököt a budapesti prímási palotában. A találkozó középpontjában a kormányfő közelgő vatikáni látogatásának előkészítése állt, amelynek során Magyar Péter 14. Leó pápával találkozik majd. Az Esztergom budapesti fő egyházmegye tájékoztatása alapján a megbeszélés, a párbeszéd, a kölcsönös tisztelet és a közös felelősség vállalás jegyében zajlott.
2: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
1: Városunkban a következő napokban is folytatódik a kánikula, 30-36 fokra készülhetünk, mindemellett a pollen terhelés is növekszik. A sok napsütés ugyanakkor jó hatással lesz a közérzetünkre, az UV sugárzás viszont veszélyes 10 és 16 óra között. Városunkban igen erős, ezért a szabadban ajánlott gondoskodni bőrünk megfelelő védelméről.
0: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en, megszakítás nélkül. Sunshine FM.
2: Csak jó zene.

0: megszeretünk, azt pár hét múlva már mindenki dúdolja. Nekünk ez szerelem.
1: Sunshine FM. Csak jó zene.
0: Csak jó zene.

0: Sziasztok, én Tarany Tomi vagyok, Sunshine FM.
1: Sunshine FM, csak jó zene.
2: Csak jó zene.
1: Sunshine FM.

0: Miért hallgatják egyre többen a Sunshine FM-et?
1: Másabb zenék mennek, változatosabb zenék, mint más országos rádióban.
2: A választás egyszerű.
0: Ez a Sunshine FM.
2: Csak jó zene.

0: amit itt megszeretünk, azt pár hét múlva már mindenki dúdolja.
1: Sziasztok, mi vagyunk a Velo.
2: Sunshine FM, csak jó zene.
0: Csak jó zene. Nekünk ez szerelem.
2: Ez a Sunshine.

0: miért hallgatják egyre többen a Sunshine FM-et?
1: Mert nagyon jó fejek vagytok, és rengeteg játék is van, meg marha jó zenéket adtok.
2: A választás egyszerű.
0: Ez a Sunshine FM.
2: Csak jó zene.

0: Miért hallgatják egyre többen a Sunshine FM-et?
1: Nagyon jó zenék vannak, nagyon sok játék van, nagyon sokat szoktam rajta mosolyogni.
2: A választás egyszerű.
0: Ez a Sunshine FM.
2: Csak jó zenék.

0: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en, megszakítás nélkül. Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
0: Csak jó zene.

Sunshine FM. Csak jó zene.

0: akit megszeretünk, azt pár hét múlva már mindenki dúdolja.
1: Hey guys, I'm Cameron.
0: Nekünk ez szerelem.
2: Sunshine FM.